Hadikáig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozza el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományvonal

0: és két luxusautót is lefoglaltak, az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első Trabant 1957. november 7-én gurult le a futószalagról Kelet-Németországban. Műszaki jellemzői közé tartozott a kétütemű motor és a hőre keményedő polimerből készült karosszéria. Megjelenésekor modern kis autónak számított, sok járművet exportáltak Csehszlovákiába, Lengyelországba és Magyarországra is. Közlekedési eszközként és felhúzható gyerekjátékként egy mára már letűnt kori jelképévé vált. A Trabi kultikus járművé fejlődött, felnőttek és gyerekek körében egyaránt népszerű a mai napig. Korotko Mihály a budai oldalon, a Margit híd közelében egy kőfalra helyezett el egy felhúzható Trabant szobrot, amely ezúttal nem fémből, hanem mészkőből készült, és a korábbiakban megszokott mini méretnél jóval nagyobb, ezért messziről is könnyen meglátható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a gyakat, és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A Buda

0: vonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a Nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolli útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolli járat közlekedik a belváros és az Őrsvezért

0: 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét, 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell, éjszaka 18-23, napközben 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége, Krebs András, a Kincsen Park ügyvezető helyettese. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Derbi és Divat Fesztivál jön az ország legelegánsabb szabadtéri eseménye, hiszen a derbi több mint egy verseny, egy hagyomány, presztízs és egy életre szóló pillanat. A lóverseny világának a csúcsa, ahol zsokik, hajtuk, trénerek és tulajdonosok álmai találkoznak a pályán. Hogy mi minden lesz itt, erről fogunk beszélgetni a folytatásban, de egy picit tekintsünk vissza, hogy milyen volt régen a derbiknek a világa, volt-e esetleg egy kis mélypont ebben, itt gondolok arra, hogy azért a történelem az mindig hatott arra, hogy hogyan szórakoznak vagy járnak az emberek összeközösségekbe, és aztán most mióta van újra az a lehetőség, hogy járjatunk.
2: A derbi, mint lóversenyfutam, az a legfontosabb verseny, legfontosabb esemény, és ez is, mint oly sok minden, Angliából származik, az 1700-as évek végéről, tehát óriási múltja van, rangja van, elismertsége van. Magyarországon Osztrák-Magyar Monarchia néven tartották az osztrák derbit, tehát Osztrák-Magyar Monarchia berkein belül, aztán amikor függetlenné váltunk az első világháború után, akkor rendezték meg az első önálló független magyar derbit, ez volt 1921-ben, és ezt követően második világháború utolsó évében, amikor a pálya használhatatlan volt, akkor nem volt verseny. Tehát ez a magyar derbi, ez az angol telivéreknek a derbi futama, és ezzel párhuzamosan ment egy ügető derbi esemény is, hiszen nálunk galoplovak, ügetőlovak, sőt most már agarak is vannak. Uh-huh. Az ügető derbinek a története pedig az 1880-as évekre tekint vissza, és hát valóban a hazai vagy a világtörténelem az abszolút leképeződött a magyar lóversenysportban is. Itt is, amikor világháború volt, vagy olyan események történtek, akkor bizony volt olyan, hogy nem tudtak egy-egy versenyt esetleg megrendezni. És ugyanez a helyzet, amikor mondjuk a gazdaságot nézzük, tehát amikor jobban ment az országnak, jobban ment az országot vezető osztálynak, akkor, akkor mindig egy kicsit gazdagabb volt, kicsit fényesebb volt mindig a derbi, illetve a derbi napja.
1: Mindjárt a programokról is beszélgetünk, de abban segíts, hogy mit jelent az egy-egy lovasnak, vagy lónak, tulajdonosnak, akinek a lova ott versenyez, hogy a derbin elindulhat.
2: Már az, hogy elindul, már az is otthon a mezőnyben, már az egy óriási dolog, és örülök, hogy ezt így kihangsúlyozod, hogy ugye persze mindig a nap végén a győztest ünnepeljük, de hát több száz lóból kerül ki abban a pillanatban az adott évi derbi győztese. Ráadásul ezt a típusú versenyt ilyen magas díjazás mellett mindenben csak egyszer futjuk. Tehát ez adja ennek az óriási rangját ennek a versengésnek, ennek a versenysorozatnak, és ha valaki a lótenyésztésre, lófuttatásra, vagy erre a sportra adja a fejét fiatalon, akkor azok mindenki derbi győzelemben gondolkoznak, álmodnak, és ezt szeretnék elérni. Uh-huh. És gyakorlatilag ez a vágy jó értelemben kergetése, célú tűz mozgatja a sportágat több száz éve.
1: Gondolom, minden évben megvan az, hogy valaki várományos, feltűnik egy újonc, legyen akár zsoké, legyen akár egy ló. Gondolom, ezt minden évben nagyon várjátok, hogy milyen lesz a futam. Most van-e olyan egyébként, akire nagyon kíváncsiak vagytok? Úgyhogy bármilyen tippet adjunk, mert nem ez a lényeg, csak arra vagyok kíváncsi, hogy milyen most a felhozatal.
2: Mindig vannak jó történetek. Én például a többek között ezért is szeretem ezeket a derbi futamokat, illetve már ahhoz való felkészülési időszakot, illetve a korábbi évek, évtizedek eseményét, amikor így olvasom, mert minden derbinek, minden győzelemnek van egy nagyon-nagyon jó története. Például van egy fenomenális nevű, már a neve is jó, angol telivér, aki a derbi, ez egy angol telivér, tehát a magyar derbi, a galoplóról beszélek. A derbi előtt egy hónappal megnyerte a legfontosabb felkészítő versenyt, tehát a derbi egyik esélyese. Igen, ám, de a tulajdonosa egy olyan vételi ajánlatot kapott, amire nem tudott nemet mondani, és megvált ettől a lóttól. Úgyhogy most egy új tulajdonosnak akár a derbit is megnyerheti. Ez szerintem mindenféleképpen egy érdekes aspektus. Ugye itt presztízsről, erkölcsi sikerről, de hát azért való anyagi dolgokról is beszélünk, és hát hol volt az a történet, hogy pillanat, ami átbillentette esetleg a ló futtatóját, korábbi futtatóját, hogy kicsit forintosítsa az álmait. Tehát ez mindenféleképpen nekem egy érdekes színfolt történet. A másik pedig tenyésztőhöz kötődik, egy mindig figyelem az ő teljesítményét, illetve munkásságát. Kaszás Gergő színművészünk a ügetőló tenyésztésben jeleskedik, és szerintem még így is anyagi lehetőség tengely fölött futtat, illetve tenyész, de már elmondhatja magáról, hogy van neki két derbi győztes, amit ő maga tenyésztett. Ráadásul Naná, illetve Csak a szél, és ráadásul a másik derbi lova, ami derbit nyert, ez a Csak a szél, ez az előző derbi győztesének a lánya. Tehát ez is egy olyan történet, amikor a jó értelemben a szegény gyerek le tudja győzni a földes urakat, hiszen van, akinek 10-15-20 lova van, valakinek vagy egy vagy kettő, és sok esetben ez a versenypályán ezek a különbségek ezek kiegyenlítődnek. Így aztán Gergőnek ilyen szempontból a derbi sikereinek is nagyon-nagyon lehet örülni.
1: Július 4-én, július 5-én is várja ugye a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsenparkba az érdeklődőket. Na de szombaton viszont lesz két izgalmas derbi.
2: Valóban ez egy kétnapos lóverseny hétvége, most ugye július 4-én, illetve 5-én. Szombaton az ügető lovaké, illetve az angol agaraké lesz a főszerep, úgyhogy az ügető versenyeket tartunk, és akkor ott rendezünk meg az ügető derbit. A 4 éves ügető lek, akik magyar tenyésztésű lovak, illetve az angol agaraknak volt egy kvalifikációs versenysorozatuk, és annak a csúcspontja a döntő, az majd most lesz majd szombaton, tehát 4-én szombaton. Vasárnap pedig ugye a klasszikus lóverseny, az angol tenyésztésű a főszerep. Számukra majd olyan 5-én vasárnap, olyan 18 óra környékén már tudunk győztest is mondani, hirdetni, mert akkor rendezik meg az ő klasszikus utamukat.
1: De nem csak ezek a versenyeken drukkolhatunk és izgulhatunk, hogy ki fog a célba érni, vagy ki lesz a leggyorsabb, második, vagy pedig a harmadik, hanem bizony mi is részt vehetünk különböző versenyeken.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy szeretnénk a közönséget minél jobban bevonni. Itt az elsősorban a hölgyekre gondolunk, de szerintem most már az urak is egyre inkább jeleskednek, hiszen ha a tradíciókból és a hagyományokból indulunk ki, akkor azért a derbi öltözködés az óriási hagyományokkal bír, és hát 100-200 évvel ezelőtt hát a színházban meg a lóversenyen kívül nem nagyon volt olyan lehetőség, ahol azért az új trendeket, az új ruha és kalapkölteményeket meg lehetett volna mutatni. Hát erre a lóversenysport most is tökéletesen alkalmas. Így aztán a közönség számára kalapversenyt és divatmustrát hirdettünk értékes díjakért, egy szakértő közönség mind a két napon bírálja az öltözetet, illetve a kalapokat, persze azokat, akik ebbe a kis játékba részt vesznek és beneveznek, és akkor így van nekünk Lady Derbing, Mr. Derbing, a legelegánsabb családot értékeljük, az új hullámos kalapokat, a régi antik világot megidéző öltözeteket, toaletteket, és minden évben van egy-két olyan új kategória, ami gyakorlatilag a zsűri akkor talál ki alkalmazkodva, illetve igazodva a közönséghez. Úgyhogy ez egy nagyon jó játék, és igyekszünk sok kis ajándékot a fődíj mellett átnyújtani, hogy minél többen kedvet kapjanak, és minél többen részesüljenek ezekben a jópofa játékokban, illetve díjakban.
1: Én a tavalyi évben voltam egyébként ezen a Derbi és Divat Fesztiválon, és hát már csak ott lenni egy kalapban valami fantasztikus élmény volt egyébként, és megnézni, hogy ki mibe öltözött fel, és tényleg voltak olyan fiatal fiúk, egyébként férfiak, akik beöltöztek ugyanúgy, ahogy bizony régen tényleg jártak a derbire vagy lóversenyre, és ők megadták ennek a módját.
2: Emlékszem, 8-10 évvel ezelőtt, amikor ezt meghirdettük, akkor hittünk is benne, meg nem is, hogy az angol, francia és korábbi magyar hagyományokat vissza tudjuk csempészni ide a Kincsenparkba, a magyar valóságba, és a legnagyobb meglepetésemre, pozitív meglepetésre közel 50-en jelentkeztek erre a versenyre, és akkor hirtelen láttam, hogy oppá, minket ez túlnőtt, és akkor a következő évben már tudatosabban reklámoztuk, illetve hirdettük ennek a kalapversenynek a lehetőségét, és akkor profi zsűrivel elkezdtünk ezzel dolgozni, mert ez csak úgy működik, hogyha azért a végső döntést a műfajban járatosak hozzák meg.
1: Most is tehát kincsenpark.hu oldalon megtalálnak minden pontos információt. Derbi és Divat Fesztivál a Kincsenparkban július 4-én és 5-én. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és természetesen nem tudunk mindenről beszámolni, úgyhogy nézzék meg a weboldalt, hogy a gyermekeknek külön milyen programok vannak, milyen étkezési lehetőségük van, és kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el.
2: Köszönjük, és várom mindenkit erről az ingyenes hétvégi programot.
1: Az elmúlt percekben Krebs Andrást hallhatták, a Kincsenpark ügyvezető helyettesét.

Egész nyáron át látható a mai Manóház kiállítása, a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a standish verkfotókat állítja a középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek be pillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás is várja az érdeklődőket. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér minden hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. 7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, jelentette be a dél-amerikai ország elnöke. Az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti országrészben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Tudattalan erdeje címmel nyílt kiállításod. Mi az, amit ennek kapcsán szeretnél megmutatni, hiszen a tudattalan nagyon gazdag, nagyon tág fogalom, nagyon sok minden lakozhat benne?
2: Ezzel a kiállítással egy olyan világot akartam megmutatni, ami kicsit, hát hogy olyan, mintha egy másik világ lenne, másik dimenzió, de mégis hasonlít a valóságra, de hogy kikerülhetünk kicsit a valóságból a problémák közül, és így olyan, mintha az Alisza csoda országban, amikor belép abba az erdőbe, és vannak különböző varázslatos lények, gyümölcsök, emberalakú gyümölcsök, és hogy ott a fák közül kijönnek a figurák, és így egy ilyen álomszerű világban kerülünk.
1: A tudattalamban élő archetipusok kortárs újraértelmezéséről van szó, ugye? Istennőket festettél?
2: Igen, vannak istennők, de vannak olyan hercegnők is, vagy hát hogy halandók, akik a most ebben a kiállításban főleg a görög mitológia, de van hindu istennő is, vagy más istennők is a többi munkámban, csak itt most inkább a görög mitológiából vannak.
1: A Ladó galériában látható Igen. egyébként a kiállítás egészen július 30-áig, amikor a képeket készítetted, akkor már körvonalazódott a fejedben az, hogy majd milyen egységet alkotnak ezek a női mitológiai alakok?
2: Nem, erre a kiállításra úgy válogattam a képeket, hogy van egy főkép, ami ugyanazt a nevet viseli, mint a kiállítás, a tudattalan erdeje, és ahhoz választottam a többi képet, hogy, és olyan, mintha a tudattalan erdeje kép lenne a nagyobb része az erdőnek, és a többi ilyen, hát hogy jobban fókuszálok a figurákra, az alakokra. És ez van, amikor úgy tervezem a kiállítást, hogy hát hogy úgy festek, hogy előre már egy csoportban vannak a képek, és tudom, hogy ezeket fogom együtt kiállítani, de ez nem így volt. Ez külön képek, akár ki is cserélhetném a képeket más festményeimre, amik előzőleg voltak kiállítva, vagy még nincsenek kiállítva. És hát a festményeim olyanok, mintha, hát hogy mindegy világnak a részei ezek az alakok, és hogy hát hogy bármelyik lehetne a tudattalan erdejébe.
1: Az alatt mit értesz, hogy mindegy világnak a részei?
2: Engem nagyon érdekel az a mitológiákban, hogy hát hogy nagyon

0: Sok különbségek vannak a különböző kultúráknak a mitológiájában, de sok a hasonlóság is. És ezzel, hogy a figuráim hasonlóak, és nincs arcuk, azt akarom így mutatni, hogy hát, hogy sok a hasonlóság, és egy világ részei lehetnének, hogy mintha minden, hogy egybe tartoznak.
1: Az, hogy arctalanok a festményeid egy jó részének a szereplői, az valahol azt is feltételezi, hogy a néző, aki ott áll a festményed előtt, az projektálhat, az bármit belevetíthet.
0: Igen, szeretem így hát, hogy úgy festeni, hogy hát, hogy nem annyira ilyen konkrét cselekmény nincs bennük, és hát, hogy a figurák is csak azzal, hogy én címet adok a képeknek, úgy lehet tudni, hogy most ez például Héra istennő, de ha mást írnék oda, akkor más gondolnának róla, de hogy nyitott, hogy bármelyik istennő lehet.
1: Tehát semmiféleképpen sem akarsz skatujákban gondolkozni?
0: Nem.
1: De ennek mi az előnye, vagy ez milyen távlatokat nyit meg a szemlélőben?
0: Hát, hogy bármi lehet a téma.
1: Meg istennők is lehetünk, hogy az is benne van, hogy a szemlélő maga is azonosulhat azzal az istennővel?
0: Igen, mert a mitológiák is az emberi érzelmekről szólnak, és akár így helyükbe rakhassuk magunkat, hogy hát, hogy mi is lehetünk olyan, hogy érezhessük azt a szerelmet vagy fájdalmat, mint azok az alakok.
1: Meg ez azt is mutatja, hogy nincs olyan nagy különbség emberek és istenek között.
0: Igen.
1: Aha, jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan Erdeje címmel. 2019-ben készítetted el az első gyümölcs alakú istennődet, a kakaó istennőjét. Hát miért pont őt?
1: Ez inkább, az elején inkább szerencse volt szerintem, hogy hát elkezdtem a görög mitológia felé érdeklődni, és szerintem így hirtelen láttam, hogy van ilyen is, hogy kakaó istennő, és akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt az istennőt a kakaóbab formájában festeném meg, és akkor még nem gondoltam, hogy, hát, hogy sok ilyen istennő van, akinek ilyen gyümölcs, zöldség szimbóluma van.
0: És a méhnek is a szimbóluma, nem? A kakaóbab. Hát, hogy valahol ez a termékenység szimbóluma
1: igen,
0: is
1: lehet. Igen, mindegyikben így benne van a termékenység is.
0: Aha.
1: Hát, hogy elején nem gondoltam, hogy hát, hogy még többet fogok festeni az ilyen képekből, de így egyre többet találok, de ennek is valamikor vége lesz, mert annyira sok nincs.
0: Egyébként más kultúrák mitológiája iránt is érdeklődsz?
1: Igen, most nagyon inkább a görög mitológiával foglalkozok, de közben az egyiptomi is, a hindu is, kína is, bármi, nem szeretnék csak egy mitológiára fókuszálni, hanem így minden.
0: Tehát más népek mitoszai igen, iránt igen. is kutatsz.
1: Igen, és az az érdekesség benne szerintem, hogy hát, hogy különböző kultúrák hogy látták ilyen egyszerű dolgokat, például a napfelkeltét, vagy ilyen eső, villám, ezeket hogy próbálták magyarázni, és ezt szeretem így kutatni, olvasni.
0: És mit keresel benne?
1: Maga a történetnek kell, hogy hát, hogy megragadjon, és utána az, hogy tudjam úgy elképzelni a, hogy így a festészeti nyelvemben, hogy, tehát, hogy meg tudom egyáltalán azt festeni, mert hogy ezekkel az alakokkal nem biztos, hogy mindent tudnék, mert hogy mivel nincs arcuk, és hát, hogy annyira nem tudok minden történetet festeni, de igen, ami így megfog, amikor olvasom a történeteket.
0: A különböző kultúrák elemeiben a hasonlóságot, a különbözőséget is keresed, vagy ez teljesen lényegtelen?
1: Hát a legnagyobb különbségek inkább abban vannak, hogy, hát, hogy mi az istennőknek a neve, vagy hogy hát, hogy néznek ki például a hindu istennők, hogy milyen a viseletük, de ez, hogy a festményeimben aktok, a figurák, és hogy nincs arcuk, ezért ezt így, ezt a különbséget így nem festem meg.
0: És mit gondolsz, egyszer majd lesz arcuk?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. Hát ha arcuk lenne, akkor lehet, hogy más témát kezdenék el, mert ezek ilyen...
0: Mi lenne, ha arcuk lenne? Akkor ez mit zárna be, vagy mi történne akkor?
1: Akkor szerintem személyiséget adnék nekik, és így nyitottabbak, hogy nincs arcuk, és így nem is kötöm más kultúrához. Például a bőrszínük se van, amikor ember színük van, de sokszor kékek vagy zöldek, és így is, hát egy kicsit emberi, de mégsem.
0: És mindenkinek más, nem?
1: Igen.
0: Mert ez,
1: igen.
0: Ebben ez is benne van. Jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringarendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér minden hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringarendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. 7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, jelentette be a dél-amerikai ország elnöke. Az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Boveiri Leila, festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan erdeje címmel. Leila, ugye iráni magyar állampolgár vagy, itt jártál egyetemre, a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, de mesélj egy kicsit magadról, hogy hogyan alakult az élet, mit adott számodra az iráni kultúra, és mit a magyar?
1: A festészetemben akarom így nézni, hogy mit adott nekem ez a két különböző ország. Szerintem az, hogy nyitottabb vagyok, és ez mind a kettőből van valami így a művészetemben, de nem tudatos. És hát, hogy az, hogy Iránban éltem, és hát, hogy Magyarországon is most Magyarországon élek.
0: De egyébként itt születtél, ugye?
1: Igen, igen, itt születtem, és amikor egy éves voltam, akkor költöztünk Iránba, és 18 évesen jöttünk vissza. És hát, hogy azért is szeretem azt mutatni, hogy, hát, hogy különböző kultúrák vannak, de hogy hasonlóak, és hogy nincsenek határok, és egyformák vagyunk.
0: És megvan a közös meccéspont.
1: Igen, igen.
0: Mi az, amit a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakáról hoztál? Ugye Radák Eszter osztályába jártál.
1: Igen. Szerintem sokat segített abban, hogy tudjak főleg beszélni a munkáimról, meg hát, hogy jó hatással volt az rám, hogy láttam, hogy a többiek mit csinálnak, és hogy hát, hogy miben fejlődhetek, ők hogy csinálják, és a festésben is, hogy hát, hogy mindig voltak konzultációk, és be kellett mutatni, hogy mit csináltunk a héten, és ez is így, hát, hogy még szerintem ez megmaradt így, hogy mindig festeni kell, és haladni, és közben nyitott lenni arra, hogy, hát, hogy más mit csinál, és igen, így.
0: Ilyenkor ez mennyire jelent problémát egy fiatal festőművész számára, vagy festőművész hallgató számára, hogy a mesterektől tanul, nagyon erős benyomást gyakorolnak rá ők, természetesen, de hogy mégiscsak meg kell találni a saját útját. Tehát hogyan lehet leválni, valahogy a mesterek tudását magadba ötvözve leválni, és a saját utadat járni?
1: Szerintem ragaszkodni kell ahhoz, amit szeretnénk csinálni. Hogy ne arra figyeljünk, hogy most valakinek jobban megy, és hogy csináljunk mi is valami hasonlót, hanem próbáljunk, hát, hogy a saját ízlésünk és a saját, amik érdekelnek, megkeresni, hogy mi érdekel, és hogy azt, hogy tudjuk jól bemutatni, mert az, hogyha próbálunk így másra hasonlítani, abból nem lesz jó, csak egy gyengébb verziója lesz annak, és jobb különleges lenni, és így kitűnni a tömegből, és mert hát, hogyha valamit nem szeretünk, akkor úgyis, hát, hogy nem lesz jó, hogy ha csak próbáljuk a trendeket követni, hogy most milyen, hogy ki van a toppon, és hogy csináljuk mi is azt.
0: Az nem vezet sehová. Vagy vezet, vagy vezeti valamit? Valamit nem. Ad, nem?
1: Hát lehet, hogy valameddig igen, de hogy nem lehet azt a szintet elérni, mint akit próbálunk úgy lemásolni. És így főleg akik ismerik, hogy milyen kortárs művészek vannak, és hogyha hát, hogy lehet érezni, hogy hát, hogy kit próbálunk utánozni, és jobb, ha a saját utunkat keressük.
0: De egyébként ez valóban nehéz, vagy ez csak így kívülről az ember úgy érzékeli, és csak egy illúzió, tehát, hogy ez valóban egy rögös önfeltárás eredménye, hogy milyen lesz a te művészi világod? Ami egyébként folyamatosan változik, ráadásul nem statikus. Nem olyan, valószínűleg igen. 20 év múlva, mint amikor az ember kijött az egyetemről.
1: Igen, nehéz úgy, hát, hogy az is legyen, hogy, hát, hogy tetszen a amit az a téma, ami érdekel, hogy meg hogy jól meg tud festeni, és hogy másoknak is tetszen, amit csinálsz, meg hogy a figyelem is, hát hogy a figyelmem ne, hát hogy tudjak egy témát folytatni, hogyha hát van, amikor az a nehézség, hogy elkezdünk egy témát, egy festmény csoportot például, és utána a, nem tudom, 10 után már unalmas lesz. És olyan, mintha ugyanazt csinálnám egy folytába, és igen, akkor nehéz, hogy eldönteni, hogy most akkor valami újat csinálok, vagy maradok ennél. Uh-huh. És hát én is addig fogom folytatni ezeket a képeket, amíg úgy érzem, hogy van valami új, hogy tudok valami újat mondani, és nem csak ismétlem magam.
0: De még akkor is tovább lehet építkezni ebből.
1: Igen, lehet változtatni. Szerintem nagyon a legfontosabb, az egyik legfontosabb, ami kell a művészethez, az, hogy kreatív legyél, és hogy hát, hogy mindig legyenek új ötletek.
0: Az nem árt.
1: Igen.
0: Jövünk vissza a Bovei Lejla festőművésszel itt az Intermezzo-ban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, festőművész, akinek nemrégiben nyílt kiállítása a Ladó Galériában, a Tudattalan Erdeje címmel. Ez már a második önálló kiállításod ugyanott. Az elsőt mi jellemezte, mi volt a témája?
1: Az elsőnek a címe Serendipity volt, és ott csak a gyümölcsös képeim voltak, és ott a kiállításnak a címe is az, amikor egy ilyen szerencsés felfedezés, vagy ilyenről szólt, hogy hát ugye erről a kakaó festmény is, hogy egy ilyen szerencsés felfedezés volt, hogy megtaláltam ezt az istennőt, és innen kezdődött minden, meg az is, hogy hát hogy szoktunk így találni a zöldségek között is olyat, hogy például egy répa ember alakú, és erről szólt, hogy az ő különböző istennők, akiknek a szimbólumai vagy zöldség, vagy gyümölcs, és abban az alakban jelentek meg.
0: Miért éppen erdő? Az erdő mit szimbolizál?
1: Az erdő a városnak az ellentéte, kicsit, hát hogy varázslatos, és ezért is lehet ezeknek a mítikus alakoknak a világa, hogy ott történhetnek ilyen varázslatos dolgok, és ezért is erdő, ahol kicsit eltávolodhatunk a várostól.
0: De az erdő maga is megjelenik?
1: Igen, a fő festményen főleg az erdőt kicsit távolabbról jelenítem meg, és a többi képen inkább a figurák vannak a fókuszban, de ott is a háttérben van az erdő.
0: Milyen technikával dolgozol, Leila?
1: Olajfestékkel festek vászonra, és ezt rétegekben szoktam festeni, mindig megvárom, hogy az előző réteg megszáradjon, és úgy egymásra építem.
0: Aha. Az erdőben található istennők, figurák, gyümölcsök mennyiben részei a természetnek, tehát mennyiben olvadnak egybe velük?
1: Az istennők, ezek a gyümölcsös istennők ugyanúgy, hogy ugyanazon egy fán vannak, mint a többi, hát hogy megjelennek ilyen normál gyümölcsök is, és mellette ott van az istennő is, aki így a gyümölcs és az emberi test között van valahol. És hogy hát hogy hasonlít az emberi testre, de hogy ki lehet venni, hogy most ez melyik gyümölcs.
0: De ez ugye azt is mutatja, hogy valahol a természet részei vagyunk. Hát igen, tehát igen. Most nagyon leegyszerűsítve, ami egyébként nem jó, mert nem erről szól a művészet, de hogy mégiscsak valami ilyesmit.
1: Igen, igen, hogy hát hogy most szerintem nagyon eltávolodtunk a természettől, és hogy de akkor is vissza fogunk kerülni a természetbe, és ezek is így valamennyire erről szólnak, hogy természet részévé válunk majd.
0: És hogy nem vagyunk különálló.
1: Igen.
0: Lények. Egyébként varázslatosak a képeid, tehát annyira mesések, misztikusak, és valami egyediséget tükröznek. Milyen úton mész tovább?
1: Folytatom a mitológiákat, mert még nagyon sok minden van, amivel foglalkozhatok, és hát mindig most próbálok így témákat választani, és azt szerint választani a mítoszokat, és így csoportosítani a képeket, és hát most a Zeus történeteivel foglalkozok, ez már így majdnem kész van, és de érdekelnek a napmítoszok, hogy a különböző kultúrákban, hogy ábrázolták a napfelkeltét például, és ezeket próbálom így gyűjteni, hogy milyen mitológiáma, hogy volt.
0: Tehát nagyjából ez lesz a következő kiállításod témája.
1: Ez lesz a következő, és így még mindig keresem, hogy mi legyen utána és utána.
0: Ez majd eljön a megfelelő időben.
1: Igen.
0: Nagy még az a zsák, sok minden
1: Igen.
0: van benne. Nagyon köszönöm, Leila, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Sok látogatót kívánok.
1: Köszönöm.
0: Boveiri Leila festőművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött az iskolakezdési támogatásról. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűzütött ki egy lakás erkélyén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést, és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100.000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűzütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén. 40 embernek kellett elhagyni a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Ma kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon felép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruckander-Leite között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, késő este 21-27 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Csúcsidőben torlódásra kell készülni. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a 2. kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Jelentősen megszűkület okoz lassulást ma és pénteken a 2. kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közműfelújítás miatt. Jelentősen megváltozott az éjszakai járatok közlekedése.

0: Tanítány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Igen, beleléptünk, igen, júliusban járunk, már 2026-ban. Kimondani is rossz, vagy legalábbis azoknak kimondani rossz, akik néha az öregedés folyamatával gondolkodnak, de hát önök nyilván nem tartoznak ezek közé, tehát induljon a klasszik nyitány könnyedén és nyugodtan más július másodikán, ráadásul csütörtökön. Én megpróbáltam összeszedni a vidám híreket a mai napból, illetve a vidám születésnapokat. Nem biztos, hogy mindig sikerül, de már előre fölhívom a figyelmet, hogy néha Christoph Willibald Gluck, vagy Glucknak írott német zeneszerző művei fölhangoznak. Hogy Moritz Zsigmond művei nem hangoznak föl, az egy erős tiltás, mert nekem nem szabad se idéznem, se szavalnom, se hosszan idéznem és szavalnom együtt, de Moritz Zsigmond születésnapját is lehet ünnepelni. Szirmai Albert magyar zeneszerzőre viszont biztos, hogy kitekintünk, és biztos, hogy beszélünk majd róla, mint ahogy visszaemlékezünk majd Menis Györgyre is. Az ő baritonját én nem tudom utánozni, de valószínűleg nem is kell, és hogyha valaki most már tényleg a vidámságot keresné a mai napban, azért mélyen filozófiával átitatva, de pont 90 éve született Hofi Géza. És akkor most gondolkodjunk el saját magunkon, meg a saját társadalmunkon, jó volt-e, nem volt-e. És a hang, amit egyébként hallanak, itt mindig az enyém helyett, és ezzel jól is járnak, az Háda János magyar színészé, és ő is születésnapot ünnepel, úgyhogy neki is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és akkor most jöjjenek végre a csókok, meg a csokoládék, meg a virágcsokrok. György Anna Jászai Mari díjas magyar színésznő is születésnapját ünnepli, az nem biztos, hogy nyilvánosan akarta, de tessék, itt van kedves Anna, kedves Györgyi Anna, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, mint ahogy Friderikus Sándor is a születésnapok sok közé tartozik. És akkor egy picikét most, hát nem is tudom, hogy beszéljek-e kromoszómáról, vagy nem, tehát, hogy a férfitársak figyelmét kérem. Margot Robbie, aki egyébként ausztrál, de színésznő, és nagyon nagy amerikai filmekben is játszik, na ő is születésnapos. Szerintem így most azért belecsöppentem és beletenyereltem a születésnaposokba, de hát lesz nagyon fontos névnapunk is, abszolút komolyan, mert hogy Ottókat kell köszöntenünk, és a köszöntésbe beletartozik majd az, hogy beszélünk fegyverekről, de jó indulatúan. Beszélünk Gödöllőről, abszolút szép és jó indulatúan, mert hogy ott remek előadások lesznek, és beszélünk egy remek könyvről, ami ráadásul díjazott, úgyhogy tessék fölkészülni, fölkötni azzal, amit látnak, és minden szépséget szerintem önök elé tárunk, majd a Sziszi Nyári Színházzal, bocsánat, illetve még mindenféle szobrok indulatból elkövetett gyönyörűségével. Ha ez most érthetetlen volt, akkor is csak dőljenek hátra, ez a nyitány.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés az kezdődjön vallomással. Egyrészt nagyon rossz vagyok a francia angolból, vagy a kanadaiakból, vagy hasonlókból, úgyhogy nem is tudom, hogy Tom Bilyeu nevét hogyan kell kiejteni. Az biztos, hogy az első i, amit mondtam, az pontos, a második pedig y, de az ő életével sem vagyok nagyon tisztában. Az biztos, hogy a hatás elméletet kötik hozzá. És mivel mi itt mostanában az útra valóban a mindfulness-szel, a tudatos élettel, talán, ha így mondhatom, foglalkozunk. Szóval nagyon jó, hogy ő is itt van a tudatos jelenlét korszakában. Egyrészt őt, másrészt pedig párját is érdemes megtekinteni saját oldalunkon, Impact Theory, TH-val, Y-val a végén címmel, és ő itt tényleg beszél a hatás elméletről, hogy ez mennyiben köthető hozzájuk, hogy mennyiben egy pozitív, mennyiben egy sikerorientált látásmód az övék. Tudom, ilyenkor, amikor ránk tör a vihar, és nem tudjuk, hogy hová menjünk, mit keresünk, lehetne talán segítőbb és pontosabb itineris a részemről, de nagyon fontos, hogy az ilyenekkel foglalkozunk. Ráadásul életemben először végignéztem egy egész podcastet, vagy podcastot Matthew McConaughey-vel, na még egy név, amit nem tudok kiejteni, a sikerről, és ő beszélgetett, illetve ők beszélgettek együtt a mai idézetünk szerzőjével, Tom Bilyeu-vel. Na, több magánhangzót és több problémát a francia nyelvvel, vagy harcot nem szeretnék itt nyitni, úgyhogy jöjjön az idézet: edz arra, hogy a nehézségek helyett a lehetőségeket lásd, az örömöt a szorongás helyett, a mindennapos gyakorlást a teljesítmény helyett. Ez jó tanács, és ránk is fér. Én ismerem az én országomat, meg az én népemet, úgyhogy mi nem ilyenek vagyunk, de tényleg próbáljuk meg megkeresni az örömöt a szorongás helyett. A majdnem, hát jóval kevesebb, mint 10 millió szorongó ember országában. Ez egy jó tanács. Gondolkodjunk, és igazuk van, ne is törődjünk az időjárással, magunkkal törődjünk, és egymással, és legyünk szolidárisak egymással. Ez nem volt benne az idézetben, de szerintem fontos volt ide beszúrni július 2-án, amikor már majdnem túl vagyunk az év felén, ráadásul csütörtök is van, ráadásul felhők is vannak az égen, de lehet, hogy ez jó. Kezdjük akkor így a pozitív szemléletet és a pozitív világlátást, a világhallást pedig segíti a Klasszik Nyitány könnyedén és nyugodtan.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc a háttérben, itt a reggeli expressben Angyalföld, de mi a budai vár felé vetjük tekintetünket, illetve oda invitáljuk önöket egészen pontosan a Vár Múzeumba, a Kard Magyar Útja című kiállításra, és az utunk ezúttal a Magyar Kardok Magyar Gyűjtőktől című időszaki kiállítás felé vezet, hogy mitől magyar egy kard, hogy mitől jó egy kard, hogy mitől értékes egy kard, és miért fontos ez egyáltalán, azt elárulja majd nekünk kurátorként dr. B. Szabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának munkatársa, tehát kard ki kard, kard ére. Hát még próbálhatnék itt keresni mindenféle magyar vonatkozást a kardokhoz, de a legjobb, ha megnézzük, hogy mitől magyar ez a bizonyos kard magyar útja.
2: A 16. század derekára kialakultak olyan sajátos tipológiai formák az ánk területén, amik egyértelműen ehhez a térséghez kötődnek és megkülönböztethetőek, akár a hasonló török fegyverektől, balkáni fegyverektől, akár később a lengyelektől. Tehát míg a középkori évszázadaiban államalapítás környékétől kezdve az 1500-as évekig egy egységesülési tendencia volt megfigyelhető, tehát a magyar királyság területén is európai mintájú, nyugat-európai mintájú fegyvereket használtak többnyire, nem kizárólag, de többnyire. A 16. század derekára a török hódításnak köszönhetően elindult egy sajátos fejlődési útvonal, ami a szabját tette meg ismét a fő kardfélének. A szabjából ugyan készült sokféle Közép- és Kelet-Európában, de ezeknek a magyar szabjáknak voltak olyan jellegzetességei, amik másút nem voltak megtalálhatók. Ez egy olyan eszköz, aminél a díszfegyver is alkalmas arra, hogy emberi életeket oltsanak ki vele. Tehát ott igazából az különbözteti meg a hétköznapi használatra szánt tárgyaktól, hogy nemesebb anyagokat használnak, drágább, mívesebb kidolgozású veretek kerülnek rá. Tehát a gazdag emberek megengedhetik maguknak, hogy bársonnyal borítsák a fegyverüknek a hüvelyét. A felhasznált anyagok és technikák minősége különbözteti meg ebben az esetben a díszfegyvert a hétköznapi használati tárgytól, de azért ezek így is úgy is fegyverek, tehát nem készül olyan díszfegyver, aminek ne lenne pengéje, ne lehetne vele vágni. Ez itt egy harcos korszak ebben az időszakban. Ennek a kiállításnak az ötlet gazdája egy könyvben, a Kardregénye című könyvében fogalmazta ezt meg, hogy az emberiség történetében ez volt az első olyan tárgy, még az idők hajnalán, amit kifejezetten más emberek legyilkolására találtak ki. Tehát nem lehetett vele vadászni például, mint az íjjal vagy a láncsával. Tehát nem egy több célú vadászfegyver volt, hanem ember-ember elleni küzdelemre találták ki. És ennek megfelelően a forgatása persze koronként változó módon, de mindig is hordozott magában olyan egyedi technikákat, olyan magas szintre fejlesztett vívókultúrát, ami a művészet szintjére emelte ezt a dolgot. Nálunk ebből végül sportvívás lett, és olimpiai sportágak lettek belőle. De hát ehhez azért az kellett, hogy valaki jó mesterektől, sok időn keresztül magas szinten gyakorolja ezt a művészetet, a kardforgatást, és ez keveseknek adatott meg. Tehát egy átlag közkatona, ha kapott is kardot, nem kapott hozzá sem mestert, sem leckeórákat. Ennek megfelelően ott egy egyszerűbb, leegyszerűsített vívótudást kellett elsajátítani, és hát ezt nevezzük katonai vívásnak. Aztán ebből később ugye az lett, hogy viszont a katonatiszták a modern hadseregek korában is gyakorolhatták ezt a magasan fejlett vívókultúrát, úgyhogy nem véletlen, hogy a 20. század első felében az olimpiai bajnokaink jelentős része a vívósportákban szintén katonatiszt volt. Ezekben a régi időkben ezek kézműves termékek voltak. Mesterek állították elő a pengét is, a szeredékeket is, és ugye nincsenek meg a vételi papírok, hogy gipsziakab budai karcsiszárnál vettük ezt az egyedi darabot. Tehát az majd a 18-19. Századnak a ipari forradalmi változásai nyomán jelenik meg, hogy nem mesterjegyek lesznek a pengékben, hanem gyártójegyek tulajdonképpen. Tulajdonképpen a huszárok is a magyar szabját forgatják, sőt, mivel a 18. századtól kezdve a huszárság az egy exportcikk lesz Európában, ennek megfelelően viszik magukkal a ruházatukat és a fegyverzetüket, és olyan országokban is, mint az a Franciaország, elkezdenek szabját használni a lovasságnál, ahol korábban ez teljesen ismeretlen lett volna, vagy Spanyolországban. Tehát a huszárság és a magyar kard, a szabja, az teljesen együtt mozog a világban. És aztán hát annak megfelelően, hogy valaki közkatona vagy tiszt, a minősége is nagyon különböző. Ugye tudni kell, hogy ebben az időszakban mindenki maga állítja elő a felszerelését, vásárolja meg. A tiszteknek nagyon sok pénzt kell arra áldozni, hogy méltó legyen a megjelenésük a rangjukhoz. Ennek megfelelően ismerünk nagyon szépen kidolgozott huszártiszti fegyvereket, illetve van egy sajátos jelenség, hogy még az állandó hadseregek korában, amikor aztán pontos előírások vannak az egyenruha kinézetére, még akkor is elnézik ezeknek a lovassági tiszteknek azt, hogy szabályzaton kívüli darabokat viseljenek. Tehát az 1848-as szabadságharc esetében is például Damjanicsnak a szabjája az egy olyan régi penge, ami teljesen kilóg, formailag teljesen kilóg a saját korából. De miután ezek a fémtárgyak rendkívül időszállóak, és hogyha jól készítették el őket, akkor ugye a rugalmasságuk is megmarad, és jól használhatóak, akár évszázadokon keresztül. Tehát a maguk módján ezeket az örökké valóságnak csinálják egy bizonyos szint fölött. Ezért ez nem gond, hogyha egy 1700-as években kovácsolt penge van egy magyar honvéd tábornoknak a fegyverébe illesztve 1849-ben. Ugye a régi kardoknak világszerte nagy értéke van, és bizony ez alól a középkori magyar királyságból, vagy a későbbi időszakból Magyarországról származó fegyverek sem képeznek kivételt. Tehát a magyar gyűjtőknek nem egy esetben külföldi aukciókon kell visszavásárolni a tárgyakat, hogy azok ismét hazakerüljenek. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy elég zivatalos volt a 20. században a magyarság történelme. Sok olyan szinte érintetlen gyűjtemény, ami átvészelte az előző évszázadokat, az a 20. század során, különösen a II. Világháború alatt és után veszendőbe ment, mert vagy a tulajdonosok menekítették külföldre a javaikat, és aztán tették pénzé, vagy rossz akaratú emberek hordták szét, és aztán ezek is kerülhettek a műkincspiacra. Tehát ez egy sokágú történet, hogy az itt fölhalmozódott műkincsállomány sorsa az hogyan alakult. De hát vannak nagyon szép díszfegyverek, van a kiállításon is egy 18.-19. század fordulóján készült empír stílusú díszszabja, hát ezekért rajonganak Nyugat-Európában is, mert Napóleon alatt ez divatba jött a franciáknál, és egész Európa átvette. Úgyhogy ha egy ilyen darab kerül piacra, akkor tulajdonképpen az, hogy az éppen Magyarországon készült el, vagy a Habsburg Birodalomban, az indiferens a vásárlók számára. Ez a kiállítás nagyon szerencsés helyen van, a Budapesti Történeti Múzeumban, mert hogy itt megtalálható Budapest történetét bemutató Fény és Árnyék című kiállításunk. Az elég részletesen, de mégis családbarát módon tárgyalja az ország történetének különböző korszakait, eseményeit. Tehát azért a szülők megtalálják a segítséget a maguk számára egy másik kiállításban ahhoz, hogy aztán ha ide kanyarodnak, akkor ezt is el tudják magyarázni a családi fiabb tagjainak. Én egy olyan kultúrában nőttem bele, ahol a magyar vitézség, a magyar szabja az egy önmagában értéket képviselő dolog volt. Tehát nem merült föl a kérdés, hogy mi végre. Aztán ugye változott a világ, és sokkal pacifistábbak lettünk, mint voltunk korábban, és akkor meg kellett tapasztalnom azt, hogy a 3-4 éves gyerekem a kínai étteremben az evőpálcikákkal kezd el vívni, mert játékfegyver nem volt otthon, de a késztetés és az inger az megszületett. És aztán mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy itt vagyunk a 21. században egy súlyosan technikai civilizációban, és közben az emberek nagy része a trónok harcát nézi előszeretettel, meg hasonló filmeket. ahol ugye kiváló lovagok küzdenek, vagy nem kiváló lovagok, de mindenképpen fegyverforgatást látunk néha egészen magas szinten. Tehát, hogy valahogyan egy nagyon archetipikus módon az emberiség lelkébe ez olyan mélyen bevésődött, hogy még mindig a csomó esetben a férfiasság, az alkalmasság, az ügyesség tekintetében, legalábbis a filmvásznon, ez egy érték. Jól lehet, ennek hétköznapi szinten semmi köze nincsen a mi világunkhoz, tehát szerencsére ritkák a Kárpát-bajok manapság. Valószínűleg ez egy sokkal jobban és mélyebben beágyazott dolog az emberi pszichébe, mint azt én korábban feltételeztem, vagy akár múló és cserélődő kulturális divatoknak megfeleltethető lenne.
1: Ha a filozófia és a pszichológia segített megérteni, hogy miért fontos a harc még a mai társadalmakban is, akkor ajánlom figyelmükbe azt a remek előadást a római hadsereg szervezetéről és fegyvereiről, ami pénteken 16:30 lesz majd a Verespálné utcában a Pesti fal közösségi térben, illetve beszélgető társam dr. B. Szabó János történész tart majd remek előadást a budavári fegyverekről, a középkorból, a Vármúzeumban július 17-én. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást, ezek szerint minden fiú tök normális, ha kardozik. És ezzel tulajdonképpen kultúráról és történelemről is beszélgettünk itt a Reggeli Expressben.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Jöjjön most főleg főváros környéki és főváros centrumú program ajánlónk itt a Reggeli Expressben, ami tulajdonképpen pénzgyűjtésről szól, vagy a jövőnkről szól, ami a múltban leledzik. Hogy feloldjam az ellentéteket, a Pesti Tőzsde Világa című kiállításra hívom föl szíves figyelmüket, ami a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, egészen pontosan a Kultában élvezhető, és azért érdemes elmenni a Koronatér egybe, mert akkor megtudhatjuk, hogy mit jelentenek azok a tulajdonképpen illuzórikus vagy érthetetlen fogalmak, mint a vállalkozások, részvények, nagy gazdasági döntések, világválságok, kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba, és a Pesti Tőzsde története, mint a kiállításból kiderül, nem csupán egy pénzügyi élet krónikája, és a tőzsdemúzeum.hu weboldalt is ajánlom ezen igazságok felé. Ismerésére a modern gazdaság születésének története az, ami a tőzsde, a 19. századi Pest életében pedig a tőzsde árukat, értékpapírokat és gyönyörű épületeket jelent, úgyhogy ezeket is tekintsék meg, élvezzék az információkat, a kockázatokat, a kockázati befektetéseket, a nagy vagyonok és a nagy bukások történetét, tehát Óbudán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal a Pesti Tőzsde Világa kiállításon. Gyönyörűségek lesztek még, és maradunk még egy picikét, mindig, ha megengedik Óbudánál, hiszen Fischer Annira emlékezve már-már hagyomány, hogy az óbudai társaskörben mindig van egy emlékkoncert. Jelesül ez az emlékkoncert ma este 7:00 kezdődik, és ekkor lesz Würz Klára zongora estjével, és persze a nagy baráttal, a nagy ismerővel, aki mindig tart előadásokat, és természetesen mindig mond és mesél érdekességeket, B. dr. Székely György előadásával, Fischer Anniról. Úgyhogy a 20. század leghallgatottabb, mert van egy ilyen adat is, előadójáról és előadójával, Fischer Annival élvezhetnek egy estét. És ha már itt beszélgettem egy picikét az időjárásról, akkor tudom, hogy hova szabad elmenni, például a fürdőszobába. Szabad cappanozni, a tisztaság kultúrtörténete, ez egy remek kiállítás a Hagyományok Házában, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak friss szemléletével, illetve hát nem kronológikusan, hanem párbeszéddel, a női testtel, a tisztaság mániával, a tabuval, a piszokkal és hasonlókkal, ami ehhez a furcsa dologhoz köthető, ami egyébként rendkívül fontos. És az is rendkívül fontos, hogy mindezeket a programokat önök élvezzék, vagyis, hogy mi ezekhez jó szórakozást kívánjunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Haraszti úton a Brassalkovics út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, illetve a Hungária körúton az Árpád híd felé az Egressi úttól a Tököli útig. távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Csúcsidőben torlódásra kell készülni. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány, nem mondunk csütörtököt, én meg pláne nem, de hát július 2-a van, és pont erre a napra esünk, vagyis hogy csütörtökre, 3:48 után néhány perccel nézzük meg a névnaposokat, és már fölhívtam a figyelmet, hogy nagyon szép névnapok is vannak, meg nagyon érdekes névnapok is vannak. Az biztos, hogy az Ottók vannak az első helyen, legalábbis a felsorolásban, ami az Ott rövidítést ajánlaná legalábbis nekem, hogy minden ilyen kezdetű germán névvel foglalkozzak. Az Otto ennek az ott kezdetű germán és nagyon fontos névcsaládnak a becézése birtokot és vagyont jelent, hát nem egyáltalán nem véletlen, hogy én a Pesti Tőzsdéről szóló kiállítást ajánlottam néhány perccel ezelőtt figyelmükbe, ha már vagyonról meg birtokról van szó, és arra a jó tanácsra is fölhívnám a figyelmüket, hogy a befektetés az nem kicsi időre szól, azt hívják úgy, hogy bankszámla, ami hosszú időről szól, az a tőzsde, amit néha csak naptárnak gondolnánk. Egyébként gyorsan elárulom, hogy 175 nap van hátra karácsonyig, amikor jönnek a finomságok, és én azt hittem, hogy a Marcián névnek van bármi köze a marcipánhoz. Elnézést kérek így utólag, és minden kedves Marciánnak boldog névnapot kívánok. Ez a Marcius nemzetségéből való egyébként rendkívül sok név egyike. De ha kismagyira gondolok, meg az édes, hát nem véletlenül gondoltam én édességre, jaj, de jó, a habos sütemény, nem marcipán, akkor Manyi névnap is van, hát persze, hogy kismagyira kell, lehet szabad gondolnunk, illetve ellátogatva a Színész Múzeumban egy róla szóló fotókiállításra. Miriam volt ez, mert hogy a Máriákhoz tartozik a Manyi is, és akkor innentől kezdve a többi történelem. Na, de nézzük a történelmet, mert hogy a Várkonyi név, hogyha Várkonyiként mondjuk, és családnévként, akkor nagyon fontos, de a Várkony egyébként egy keresztnév is, egy avar népcsoport nevéből származik, őket Varhunnak hívták régebben. Várkun, ez is adódna, hogyha nagyon magyarosítani akarunk, de természetesen minden tudós összeveszik minden tudóssal. A Uar és Hunni törzsek nevének összevonása talán, mert ezt már a kínai források is említik. Szóval vagy várkunok, vagy varhunok, de kedves várkonyok rendkívül. És nagyon boldog névnapot kívánok mindannyiuknak, és remélem, hogy van alkalmuk és van igényük rá, hogy szépen öltözzenek, ugyanis Pierre Cardin születésnap van, Pietro Cardini néven született meg San Biagio di Callaltában, Olaszországban 1922-ben, pont július 2-án, de hát ugye később francia divattervezőként és divatház tulajdonosként lett világhírű. Egyébként a család nem volt rosszul ereresztve, már elnézést a kifejezésért, egy borkereskedő családról beszélgetünk, a bor pedig mindig is kurrens cikk volt, de 1944-ben a család, így persze Pierre is, bocsánat, Pietro is Párizsba költözött, és rajzoló lett ehhez a műfajhoz, ugyanis nagyon fontos a grafika, és ő tervezte Jean Cocteau a Szépség és a Szörnyetek című filmjének jelmezeit. Mondtam már, hogy a többi történelem? Igen, a többi történelem, divat történelem, és ezek jó nevek, ezeket szeretjük, ezeket a neveket, amik mindig valamit fölidéznek bennünk. Tehát szépség, kellemesség, elegancia, szerintem ez ráhúzható, elnézést, már megint hozom itt ezt az argót, vagy a szlenget, szóval, hogy ez fedi azt, amiről mi szólunk, mármint a Nyitány tulajdonképpeni értelmét és célját, a könnyedséget és a nyugalmat július 2-án, csütörtökön, reggel.

Klasszik Rádió 92.1, nem sokára érkeznek majd a pontban 8 órás hírek, előtte azonban gondolkodjunk egy picikét, emlékezzünk picikét, verseljünk picikét, ha lehet. És legyünk 21. századiak, éppen ezért hívom fel szíves figyelmüket az e-színházra. Igen, létezik ilyen, e-színház.ki.hu, így kell keresni, amikor a nagy nyári kőszínházak szünetet tartanak, ők akkor is, már mint az e-színház, akkor is mutat be darabokat, nem egyszerűen másolva és szolgalelkűen, csak úgymond leadva a színpadi darabokat, hanem egészen újszerű és filmszerű feldolgozásban adva ezeket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy július 3-án, ami péntek, holnap este 7 óra, kezdődik a Kezdhetek folytatódni, ami egy Petri György est Pál Andrással, Rozs Tamással, valamint a rendezőnek, Valc Péternek köszönhetően. Ők is azt vallják, amit Petri György, hogy mikor nem írok verset, nem vagyok. Úgyhogy ezen az estén Petri is van, Maja is van, az összes többi nő is van, van igazi élő színész, hangra pendül a csellista is. Ezen az estén az ember is nézővé válhat, ülhet és figyelhet egy asztalnál, és ez az asztal bárhol lehet, hiszen a digitalizációnak köszönhetően az e-színház előadásai bárhol élvezhetők. Tehát Petri György est, egészen pontosan holnap este 7-től az e-színház.hu oldalon. Na, ennyire vagyunk 21. századiak, úgyhogy a zene után folytatódunk majd hírekkel, érdekességekkel, és századok ide vagy oda, Gödöllőre láthatunk el. Sziszi, ezt jegyezzék meg, Sziszi nyári színház. De az még egy picit odébb van, dőljenek hátra, könnyedség és nyugalom. Ez a klasszik nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgép is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Több mint egy tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet két akcióban a Csendes-óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 2 millió adag kábítószer értéke 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint két év alatt már csaknem 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leithe között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé. A 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, illetve a Soroksári úton, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Csúcsidőben torlódásra kell készülni. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Íbl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: közlekedési hírek
3: szvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió

Ettől függően minden kedves hallgatónknak. A függően az azt jelenti, hogy vagy jól érezzük magunkat, mert egy picikét lehűlt, vagy jól érezzük magunkat, mert egy picikét átjár minket a levegő, vagy sopánkodunk, hogy nálunk miért nem volt eső. Mármint a fővárosra és a környékére gondolok, de hát ez nem biztos, hogy a kultúra része, amivel mi könnyedén és meglehetősen nyugodtan foglalkozunk, és nagyon fontos része a mi kultúránknak a Nagymező utca, ahol van például a mai Manó ház, meg ahol van a Kappa központ. Nyilván a fotóra gondol ilyenkor mindenki, én is éppen ezért találtam meg Kertész Andor, vagyis hogy André Kertész, vagyis hogy Kohn Andor születésnapját 1894-ben, pont július 2-án született a fővárosban egy kedves, rendes kiskereskedő fiaként. Aztán jött neki a fotózás, de nem úgy magától, hanem 14 éves korában kapott egy nagy és nehézkes fényképezőgépet, aztán jött az első világháború, sajnos ilyen a mi történelmünk, és ez a bizonyos állvány nélkül is használható ICA gép őt front katonaként érdekes front fotóssá tette. Aztán 1915-ben megsebesült, több mint két évig ápolták, hol máshol, mint Esztergomban, ugyanis André Kertész tulajdonképpen azért Esztergomhoz köthető, itt az esztergomi úszodában készítette a víz alatti fotóját, ami ma már nagyon híres, meg nagyon sok remek fényképet, amikről egyébként ő azt hitte, hogy eltűntek, de hála Istennek nem, és hála Istennek egyébként teljesült az álma 31 évesen, a párizsi művész világba is becsöppenhetett, kötöttségektől mentesen, szabadon, barátilag fotózhatta Picasso-t, Mondriant, Chagallt, Brassait, a filmes Eisensteint és hasonlókat, és aztán ezt a nagy gépet persze le kellett cserélni egy jóval kisebb 35 mm-es Leicára, tehát van itt egy kis technika történet is. Nagyon sokan fordultak hozzá tanácsért, kritikáért, mert már akkor tudták, hogy ő fotóban nagyon nagy. Mindnyájan adósai vagyunk Kertésznek, ez egy híres Cartier-Bresson nyilatkozat. Aztán a 60-as évek elején úgy tett, mintha visszavonult volna, de a New Yorki Modern Művészetek Múzeumának kinevezett fotográfiaért felelős igazgatója akkor is összehozott neki egy remek kiállítást. 1984-ben pedig visszatért, na hová? Esztergomba, úgyhogy őrizzük meg az emlékezetét, gondoljunk rá, mondjuk egy kis bolygót nézve, ez a 154.141-es Kertész nevű kisbolygó, és milyen jó, hogy dicsekedhetünk. És tényleg, hogyha Esztergomba járnak a Szent Tamás egy alján, akkor ott van egy tér, ami a Kertész André tér, vagy mondjam úgy, hogy Kertész Andor, szerintem így is jól járunk. Nem sokára pedig színházzal foglalkozunk, itt a Klasszik Nyitányban.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: A múzsa pedig egy gyönyörű helyre kalauzol el minket, egészen pontosan Gödöllőre, Sziszi Nyári Színház. Ebben az évadban remek dolgok lesznek hangilag, színpadilag, színészileg, meg vendégileg is. Az én vendégem Beleznai Endre, színművész rendező. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: És az egészen pontos dátumhoz zsebkendő kell, de nem viccelődök tovább, egyrészt mert nem az én műfajom, másrészt meg nem is áll jól. Tehát a Spanyol Hátha zárójel Hőguta című előadásra hívnám föl a figyelmet július 18-án 8:30 kezdettel a Kastély Parkban. Kell hozzá zsebkendő tényleg?
2: Nem, mert hát, hogy hátha. Hát ez egy társadalmi kísérlet, hogy ezt a címet adtuk, mert alapvetően ugye ez egy szójáték.
1: Igen.
2: De ugye sokan vannak, tényleg egy társadalmi jelenség, hogy nem olvassuk végig, vagy nem értelmezzük végig, amit hallunk, vagy látunk. Tehát a spanyol hátha összetétel sokaknál zseng, de spanyol náthának, de most már így hagyjuk, mert egyrészt nagyon tetszik, másrészt pedig nagyon illik a darabhoz, mert ugye azért hátha, mert hogy a spanyol tengerparton középosztálybeli főszereplőnkben felmerül a remény, hogy esetleg gazdag lesz. Tehát, mint hogy csak talált pénzről van szó, azért erkölcsi aggályokkal jár ez a dolog, meg hát a vígjátékok szabályai szerint megjön az pénz igazi gazdája, meg a rendőrség is, szóval egy kalak. Hol a majka? Nem akartam használni ezt a szót, de hát ezt kijött.
1: De nagyon jó, nagyon jó. Én még egy szót használok, a kutyát, de nem négy lábúak lesznek a színpadon, ugye?
2: Nem. Hát az a nagyon izgalmas, az egyik a krimi izgalma, hogy ez a pénz, ugye ez egy rablás, az nem spoiler, hogy egy rablásból származó pénz, amit egyébként az olyannyira nem spoiler, hogy háttérinformációkat is azok. Ez egy olyan pénz, amit a angol nemzeti bankba, angliai nemzeti bankba szállítanak megsemmisítésre, tehát az elégetés előtt, ilyen lejárt szavatosságú bankjegyek, amiket elrabol. Egy gengszter, akit úgy betéznek, az a neve, hogy kutya, tehát úgy híres a szakmában, meg a bulvársajtóban, egy nagyon kegyetlen bűnöző, és a nyomozónkat pedig Raynornak hívják, és az egyik krimi izgalom az az, hogy eleinte nem tudjuk, hogy melyik. Tehát, hogy a szereplőkkel együtt a közönségnek is van némi rejtvény, hogy ki kell találni, hogy akkor most melyik a nyomozó és melyik a gangster, hogy akivel, kiben bízzunk, kivel, kinek drukkoljunk, vagy kitől féljünk. Úgyhogy ez egy azon túl, hogy nagyon vicces dolog. Azért szeretem ezt a darabot, Erik Cseppel írta, Galambos Attila fordította, mert hogy amellett, hogy egy bohózat is van benne, kifejezetten bőrletbe hajló jelenet is, nagyon szép mozgáskultúrával, csodálatos művészek előadásával, de közben meg van benne azért több dolog, ami izgalmas, tehát társadalmilag mondjuk ezt, hogy vágyódunk ugye arra, hogy nagyon, amit megmutat, hogyha már még sokat többet nem az a társadalom szokott utoljára, tehát azt a jelenséget, hogy ugye a középosztály, itt a főszereplőink is, Mihály Balázs és Pikari Gerda alakítják a főszereplőket, abban a helyzetben vannak, hogy ők tulajdonképpen elérdegélnek, tehát nem az éjhalás szélén, hanem nyomorognak, de annyi pénzük úgy tűnik sosem lesz, hogy az álmaikat meg tudják valósítani. Erős van egy kis jelenet, ahol elmondják, semmi különös nagy álmuk nincsen, csak mit tudom én, piszoára, mosdóba, meg ilyesmi. Nem komolyabb, de ugye, hogy ott tartunk, vagy hát az a helyzet nálunk is, meg hát világszerte most egyre erősebb az arab megírása, az a 2000-es, konkrétan 2000 körül volt a 2000-ben, 99-2000, szóval, hogy már akkor is az volt, hogy igazán olyan nagyon teljes életet nem tudunk élni, már most az álmainak megfelelőt.
1: Jön a társadalom szó szerintem sokat szóra, nem, hogy középosztály, van egy középosztály, nincsen, jó, átvettem igen, a szerepet, igen. És le is zárom, igen.
2: Igen, és hogy meddig mehetünk el, hogyha van egy lehetőség, amiről látjuk, hogy ezt a lehetőséget tulajdonképpen nem kéne megragadni, mert veszélyekkel jár, és erkölcsileg nem helyes, de nagyon nehezen döntik el, hogy most akkor ezt a lopott pénzt felvegyék az utcáról, és használják a saját céljaikra, vagy ne.
1: Értettem, a szereplők között föltűnik az abszolút ismeretlen nevű Beleznai Endre és Howard Grintként, és akkor még egyszer rákérdezek, hogy ez egyébként morális kérdés, vagy a vígjáték ennyire nem feszeget dolgokat?
2: Hát arra fut ki a dolog, hogy minél többet nevessünk nyilván, de abszolút morális kérdés a darab alapja, hogy mi meddig mehetünk. Még az, hogy nem mindenki... Az is izgalmas egyébként végig, hogy most akkor mindenki becstelen kicsit, azért vannak komoly jellemek itt, de nem nagyon vannak, egy darab ember nem becstelen, és az is egy poén a végén, amikor kiderül, hogy akkor most ki az, akiben tényleg csak a etikai magasságok működnek, és a gyarlóságaink nem. De abszolút komoly dolgokról szól, de nyilván vígjáték, úgyhogy nagyon komoly nevetésekre számíthatnak, hát a Beleznai Endre az nem normális, ez a végén bejön, hogy a fejünk meg minden, tehát ez tényleg az már az idétlenség határát, tényleg. Nagyon vicces.
1: A vicc meg az önigrónia is része a Sziszi Nyári Színháznak, aminek a része ugye ez a 18-ai előadás. Amikor én a Kastélyparkra gondolok, akkor hevenyszúnyog csapkodást képzeljek el?
2: Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, ez pedig bioszférailag, tehát azt idén nem nagyon van szúnyog, de nem annyi. Tehát én nem nagyon találkoztam még idén, pedig már játszunk ugye szabadtéren. Állítólag azért, mert idén szárazság volt tegnapig, és hogy akkor nincsenek pangóvizek nincsenek, és a szúnyogok a pangóvizekből jön. És szóval ezért nem olyan nagyon durva a dolog, és hát a Gödöllői Királyi Kastély és a parkja az pedig lenyűgözően szép. Minden évben másik ponton van, hogy nem pont ugyanott van a színpad az Sziszi Nyári Színházban, így nincs egy kicsit arrébb lesz, mint tavaly, de hát mindenképpen fantasztikus élmény egyáltalán a darabokon, vagy a előadásokon és koncerteken kívül már maga a látvány, amiben nyit az Sziszi Nyári Színház az július 6-án 20-30-kor a Talamba koncertje lesz Szenával vendégként is, hát az is nagyon, hát az is egy fantasztikus élmény, mert nagyon színes a program idén.
1: Abigéltől kezdve a koncerteken át minden van, de nekem van egy személyes kérdésem, a szúnyog erre is vonatkozott, hogy hogyan telik a nyár munkával? Tehát ilyenkor hogy kell elképzelni, ez jaj Istenem, már megint menni kell, vagy jaj, de jó, játszatok megint, még mindig.
2: Izgalmas a kérdés, mert a menni kell, az néha fáj, de a játszatok az nagyon jó. Hát Gödöllő mondjuk közel van, ugye Pesttől, de hát játszottunk most múlt héten ezt a spanyol hát a Kőszegi Várszínházban játszottuk például, ott is nagyon sikerre, meg nagyon azt is nagyon szerettem, viszük majd Tatára, Szigligetre, a Szép Asszony Völgyében is játszunk majd, szóval nagyon szép a nyár, meg hát próbálunk új darabot, majd az is július 27-én lesz a bemutató, majd annak is szép címe van, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen. Az is nagyon szép. Erről most
1: hát, nem kérdezek rá. A címre nem kérdezek
2: rá. Hát az attól szép, csak az csak egy mondat, mert direkt megkértek, hogy erről ne beszéljek, mert
1: jó.
2: A német beszél, így vagyunk felosztva, hogy ez egy második világháborús darab, de ugye már, hogy már ezt fejtegettem a spanyol háta kapcsán is, hogy milyen érdekes, hogy a vígjátékoknak is milyen mély alapja tud lenni, hogy egy második világháborús darab, és mégse arról szól, hogy a világégésről, meg az csak a háttere, és közben meg egy ajtócsapkodós, szaladgálós, tércsapkodós vígjáték. Szóval, de meg vagyok győződve, hogy ez adja az igazi erejét a vígjátékokra is, hogyha van valami olyan alap, ami miatt komolyan tudjuk venni a problémáikat, amik aztán persze elszállnak, és meg hát általában a vígjátéknak a törvénye, hogy megoldást kell nyerjenek, tehát a vígjátékok végül mindig happy end van.
1: Én mindenkinek ajánlom a hangjegyszínház.hu weboldal böngészését, és akkor itt lehet rájönni, hogy a 18-ai időpont mellett azért még lesznek itt időpontok, tehát akad még. Ugye ez egy szombat este, aztán van még, hol van ez? Kedden este, ami 21-ét jelenti, és hasonlót. Szabad egy picikét konyha pszichológiai kérdést föltennem. Nagyon jó, amikor Beleznai Endrével beszélgethetek, mert abban mindig van vidámság, és mindig legyen vidámság, vagy köldöknézős, szuicid, jaj, de művész vagyok, alapálláspont kell. Mit ajánl Beleznai Endre túlélésképpen?
2: Hát a túléléshez az a vidámság mindenképpen. Egyébként hát színészként nyilván jó érzés olyanokat is játszani, amikor amikor nagyon elmélyülünk a lélek bugyraiban, meg hát az fontos is, tehát nekem valamennyi én arcpolitikám rendezőként, hogy mondom, minden rendezésemben van valami, ami ugye a B-drámát érinti. De hát a közönségtől teljesen egyértelmű a jelzés. Most nem rengeteg olyan levelet kapok egyébként, most ugye leginkább ugye elektronikus úton, de ugye ahogy azt köszönik meg, hogy kiszakadtak a hétköznapból, meg hogy úgy jöttek oda, hogy a családi tragédia árnyékában, és hogy nem is akartak igazán sehova se kimozdulni, de nagy nehezen rávették magukat, és nagyon köszönik, mert nagyon felszabadultak, és nagyon, most nyilván attól nem oldódik meg a tragédia, de hogy jobban érzik magukat. Uh-huh. Meg hát egyébként a nevetés az egy ilyen oldószer, tehát a problémáinknak az egyik olyan megoldása, hogy vagy kvázi azért olyan sok van olyan probléma is, és sokszor is benne hagynám, tehát sok olyan problémánk van, ami nagyon nagy problémának tűnik, de igazából nem az, és azon a nevetés meg aztán végképp nagyon hasznos társadalmat nagyon tud segíteni, tehát egy olyan probléma, amit csak annak éreztünk, de mégse az abszolút fel tud oldódni abba, ha egy jót nevetünk, azon magán a problémán, vagy ahhoz hasonló dolgokon.
1: Utolsó kérdésem a legbutább, hogy ugye itt spanyol tengerpartról van szó, de ez bárhol élvezhető, ezek örökérvényű igazságok.
2: Abszolút, abszolút örökérvényű. Meg hát angolok játsszák, tehát angolok mennek a Spanyolországba. Hát egy nagyon büszkék vagyunk erre az előadást, ezt már több helyen rendeztem, és hogy teljesen új vége lett, ezt más országban nem így játsszák, hogy mi játsszuk, szóval átszerkeztettük.
1: Szabad igen, ezt?
2: Szabad, mert hát így jobb. Nyilván, hogyha rosszabb lenne tőle.
1: Na jó. Jó, csak hogy nyilván vannak jogok, meg vannak betűk, meg vannak vége feliratok, még egy könyvben is, vagy hogy szabad-e ezt így alakítgatni?
2: Hát ez az, hogy egy partitúra, tehát hogy tulajdonképpen azt játszunk, csak hát mindenki a saját elgondolásod szerint, vagy tehetsége, vagy kreatív alkotó képzelet alapján, illetve azt is fontos, hogy a végjátékokkal kapcsolatban, hogy az a legtöbb végjátékszerző úgy fejezi be a darabokat, miután persze elvarta a szálakat, amin is jó esetben izgultak a nézők, hogy mi történik, hogy a végére ír még egy viccet. És ezt néha a szerzők se érzik elég jónak, tehát idevágó példa, ugye ezt nem Ray Cooney írta, de hát magyar színházak rengeteg Ray Cooney darabot játszanak, mi is játszunk, a Feleség 40-nél kezdődik. Szóval ott Ray Cooney is mindig úgy fejezi be, hogy ír egy viccet, több darabban teljesen ugyanazt a viccet írja egyébként, tehát hogy és akkor rájön később, hogy ez nem elég jó ez a vicc, vagy ezt írtam a másikba is, és a saját rendezésében sosem úgy van vége a darabnak, ahogy ő megírta. Mert hát nyilván hát most nem az, hogy rossz, ahogy megírta, csak abból az előadásból, meg abból a társulatból, aki azt játsza, meg a társadalmi környezetből, hogy akkor a keretes szerkezetként a végén is társadalmazak egyetet, adódik esetleg valami újdonság, ami éppen akkor, amikor játszuk a darabot, vagy akár mondom, Ray Cooney is rendezi a sajátját, akkor jobban hat, vagy jobban üt, jobb hatással van nagyobb. Tehát ennek a spanyol hátának is a vége azonképpen tényleg egy egyszerű kis vicc, és ehelyett én meg egy ilyen nagy, hát most ahhoz képest ez egy sima hatszereplős darab, de hát a hatszereplős darabhoz képest monumentális befejezést sikerült alkotni, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre.
1: Értettem, és nagyon szépen köszönöm, és még egyszer a weboldal, amit ajánlok mindenkinek, az a hangjegyszínház.hu, a helyszín az Gödöllő, Királyi Kastély, ráadásul Kastélypark, és akkor legyen 18-a először, vagy legfontosabb dátumként a spanyol hátha, zárójel Hőguta, zárójel bezárva című előadás. Beleznai Endrének köszönöm, hogy alig ejtette ki a társadalom szót itt a rövid beszélgetésünkben, és szép nyarat kívánok, szúnyogmentes nyarat is kívánok egyben, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. Minden jót, viszonthallásra! Viszonthallásra, de azért maradunk még Gödöllőnél, egy közelebbi dátumnál jövő hétfőn ugyanis a Talamba előadását élvezheti, lesz itt minden évszak, ráadásul sok-sok évszak, nem csak négy, amennyit megismertünk, úgyhogy egy rövid fuvola játék után beszélgethetek majd Zombor Leventével. A helyszín még mindig a Gödöllői Királyi Kastély, és szabadtéri szunyogos estéket kívánunk mindenkinek.

0: A helyszínünk még mindig Gödöllő, ez még mindig a Klasszik Rádió 92.1, és benne a Klasszik Nyitány július 2-án. A vendégünk Zombor Levente, a Talamba ütőegyüttes vezetője. Jó reggelt kívánok, Levente!
1: Szép jó reggelt mindenkinek!
0: És bár színészektől ez nem megszokott, de annyira szolidáris és kedves volt Beleznai Endre, hogy már behang... nincsen ilyen, tehát már hangsúlyozta, és behangoztatta, és mondta, hogy hétfőn ott kell lenni ezen a bizonyos koncerten. Én pedig mondtam, hogy a matematikával bajban leszünk, mert szerintem 4 évszak van, de itt 8 évszak lesz. Ráadásul a Királyi Kastélyban vagyunk, de hát itt promenád is lesz. A Talamba hogy tette be az összes lábát, ütőjét, kezét ide Gödöllőre?
1: Hát ez egy régi történet, még 2007-ben költözött az egész zenekar Gödöllőre, hiszen itt kaptunk próbatermet.
0: Aha.
1: És onnantól kezdve hát nagyon jó a kapcsolatunk a várossal, illetve itt a környékben is nagyon-nagyon szeretnek bennünket, hál' Istennek. De hogyha már itt a felvezetőben elhangzott, bizony-bizony, mert július 6-án kezdetét veszi a Sziszi Nyári Színház a Gödöllő Királyi Kastély gyönyörű parkjában, és hát mi fogjuk nyitni ezt a fesztivált, úgynevezett fesztivált, még pedig a Talambával, és ami el is hangzott a promenád, illetve a 8 évszakról, azért néhány szóban van, hogy nem szó. Ugye ez két koncertünk lesz egy este, mert a promenád az a Muszoszkei kiállítás képeinek az ütőhangszeres átdolgozása, ahol vendégünk DJ Buci, tehát egy igazi mai megfogalmazás ennek a csodálatos műnek. Uh-huh. Ugye a zeneirodalomban többször hozzányúltak ehhez, ugye az eredeti mű az ugye zongorára íródott, igen, aztán utána elkészítették a szimfonikus zenekari változatot, aztán utána a 20. században volt a Emerson Lake & Palmernek egy feldolgozás, aztán volt a Tomitán, szóval az a lényeg, hogy mi is úgy gondoltuk, 2 évvel ezelőtt, amikor 150 éves volt a mű, hogy mi is hozzányúlunk a magunk elképzelései szerint, természetesen millió számra használunk ütőhangszereket benne. Tehát a koncert első felében ez a mű fog megszólalni, DJ Bucival vendégszerepelve. A második fele, ami a 8 évszak, és egy jó kérdés, hogy hogyan lehet ilyen címet adni.
0: Ha nem jön ki a matek, igen.
1: Holott 4 évszak van. Ennek az a története, hogy a Covid alatt nem lehetett koncertezni, meg sőt, még próbálni se tudtunk, mert a Művészetek Házában a próbatermünk azt pedig bezárták, ezért mi a hangszereinket kicsempésztük, és ott már különböző szebbnél szebb tájai vettünk fel a Vivaldi 4 évszakból egy-egy tételt éjszakonként, tehát egy tavaszt, egy nyarat, egy ősz, egy telet, és mellé párosítottunk hangulatában ugyanolyan Talamba szerzeményeket. Tehát a tavaszhoz párosítottunk egy tavaszi Talamba szerzeményt, és így tovább, és így jött ki a 8 évszak, tehát 4-et a Vivaldi, 4-et pedig a Talamba, és ez lesz a koncert második felében, ahol viszont vendégünk lesz Sena Dagadu, ugye az Iron Mafia csodálatos gánai énekesnője, egy nagyon-nagyon színes programnak nézünk elébe, és már csak ha azt mondom, hogy a Gödöllő Király Kastély partja, akkor már eleve egy okot adunk arra, hogy érdemes ellátogatni július 6-án este 8:30-kor Gödöllőre a Király Kastélyba. De hogy menjünk egy picit tovább is, mert ugye nem csak rólunk szól ez a fesztivál, igen, hanem lesznek itt bizony más előadók is, például Pétesra, meg Nyári Károly, aztán lesz Apostol, rengeteg színházi előadás, ezekből is egy párat említenék.
0: Süsű is lesz.
1: Abigail, a Séf, Lököttek, az életértelme, Süsű a sárkány dolgai, vagy éppen a Légyó minthaláli musicalt is meghallgathatják az érdeklődők. Úgyhogy július 6-án mi kezdünk a Talambával, és ez egészen tart, ez az egész nyári színház július 29-ig, úgyhogy ez az egész hónapot felöleli. De hát, ha kicsit visszakanyarodhatunk a Talambára, akkor most 6-án, július 6-án hétfőn várunk mindenkit nagy szeretettel, egy óriási nagy, mondhatnám, hogy lehetetlenségnek tűnő nagy szabású 2 koncert egy este Talamba koncertre, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Én mondtam a lehetetlen, de akkor ezek szerint megoldottad, és én most már össze is számoltam az összes évszakot meg, ami kell. Egyrészt a hangjegyszínház.hu weboldalra hívom föl a figyelmet, itt érhetők el a Sziszi Nyári Színház hoz a jegyek, illetve az előadások tényleg Abigailtől Süsün át Peter Schramecken keresztül a már említett spanyol Nátha közvetítésével még jön az életértelme is egy percesekkel, de hát azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe a talamba.hu oldalt is. Négy fiatal ember, ti törődtök a focival? Tehát nehéz így szétszedni magatokat, hogy este meccsnézés, aztán hasonló?
1: Abszolút követjük az eseményeket, ráadásul ugye a Talamba négy tagja. Hát mondhatnám azt is, hogy négyféle drukkolóval áll. Mert most itt a világbajnokság esetén ez annyira nem mondható el, de ugye a sima bajnokok ligája meg a nemzetközi focinál mindenki másnak. Akkor ez nagyon sok előfordul a próbák alatt is, hogy megy a tévébe a meccs lehalkítva, és akkor időnként abban marad a próba, amikor valamilyen esemény zajlik a meccsen. De igen, követjük az eseményeket. Jó, golgazdag, meg kapus bravúrokkal tele tűzdelt VB-t élvezhetünk a napokban.
0: Jó, de... nem kell ilyen sportkommentátori mélységekbe elmenni, de szóval normálisan viselkedtek, még akkor is, amikor mondjuk majd elmentek Kapolcsra, Nyírbátorba, Gyöngyöse, Mosonmagyaróvárra, a Műpába kétszer is, de hát az azért még messze van, az már a nyárnak az őszbe hajló vége ilyenkor.
1: De nagyon-nagyon sűrű lesz. Igen. És még egy dologgal hagyj büszkélgethessek itt a rádió hallgatóknak, hogy augusztus 13-án a Tihanyi apátságban lesz Talamba ütőegyüttesnek ugyanez a 8 Észak című koncertje. Szóval azt hiszem, hogy ott még talán ütőhangszeres együttes nem szólalt meg, és nagyon-nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek veszik, hogy mi is játszhatunk a Tihanyi apátságban ütőhangszeres együttesként. Úgyhogy esetleg azt is ajánlhatom, augusztus 13, a nyaralás közben egy szuper kis programnak ígérkezik, de ami a legközelebbi, ezt ne felejtsük el, július 6-a este 8:30 a Gödöllői Királyi Kastélyban, Cici nyári színház keretében Talamba koncert. És hogy elmondtad, bizony, az egész nyarat végig fogjuk utazgatni, és koncertezni szerte az országba, Nyírbátortól Mosonmagyaróvárig.
0: Rendben, mit ajánlasz a közönségnek? Készüljön, tehát a furcsaságokat már kiiktattad, hogy van hölgy is Szena személyében, szegényt azért már előre, nem sajnálom, nem nincsen ezzel semmi baj, tehát hogy ő is ott van. Szúnyogok, tánc, taps?
1: Hát azt gondolom, hogy a szúnyogokról szerintem gondoskodni fognak a tervezők, hogy minél kevesebb legyen. Abszolút minden bele fog férni, mondhatnám azt, hogy ilyen sírós része is lesz a koncertnek, illetve abszolút akár tánc is lehet perdülni, tehát mindenféle érzelemre szeretnénk hatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki szereti a Talambát, vagy még nem ismeri, és sokat hallott róla, de még nem hallotta, akkor jöjjön el július 6-án, mert tényleg megmutatjuk azt, hogy a ütőhangszerek nem csak dobok és szintányérok, hanem bizony itt mindenféle zenét tudunk ezeken a hangszereken játszani, akár 22 kiállítás képeit, vagy akár Vivaldi négy éjszakából is.
0: Nagyon szépen köszönöm Zombor Leventének a háttérből, hogy nem árult el, hogy kiknek drukkol a Talamba ütőgy együttes, aminek ő a vezetője, de a lényeg ugye a jövő hétfő, ami egészen pontosan 6-a, és amivel foglalkoztunk, az a Sziszi nyári színház Gödöllőn, amit megnyit nagy szerencsénkre a Talamba, aztán ott lesz majd Beleznai Endre, és hát hogy ez szerencse vagy nem, az már más kérdés, de hozza magával természetesen a társulat a spanyol hátha előadását. Nagyon szépen köszönöm, Levente, és minden jót kívánok akkor.
1: Mindenkinek szép nyarat, Sziszi nyáról gazdagom.
0: Ez a lényeg, és ez a legfontosabb. Úgyhogy mondanám, hogy egy köpésre, de folyadékok, jaj. Szóval ilyenekről nem beszélünk, de az lényeg, és a legfontosabb, hogy a Gödöllői Királyi Kastély a gyönyörűsége mellett még gazdag programokat is kínál, és kíván mindenkinek a hangjegyszínház.hu weboldalán mindez elérhető. Én pedig most hátranézek. Igen, ez még mindig a nyár, hát nem sikerült annyira lehűlnie ennek a hőmérsékletnek, úgyhogy kedves Otto, Jenő, Manyi, Marcián, Maréza Mária, Mia, Mietta, Odin, Ottókár, Sarolt és Várkony nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok, a többieknek pedig jó hűsölést egy olyan helyen, ahol erre van lehetőség. Mi a könnyedséget és a nyugalmat adjuk hozzá, ez a Klasszik Nyitány sajátja.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Váci út irányában a Hősök terétől araszolásra kell számítani. Nehéz az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé. A Pesti alsó rakparton dél felé a Szent István parttól az Erzsébet hídig, észak felé pedig a Szabadsághídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. július 2-án csütörtököt írunk, ha valakinek egyáltalán van még kedve írni, és nem csak hátradőlve élvezni, hogy néhány fokkal azért csökkent a hőmérséklet, de több fizikai, illetve hát meteorológiai adattal nem szolgálhatok. Annál inkább viszont olyannal, amit súg nekünk a kalendárium. Christoph Willibald Gluck születésnapja van, 1714. július 2-án született Berchingben. Német zeneszerzőről beszélünk, illetve hála Istennek nem csak beszélünk, hanem nagyon sokszor halljuk őt. De Németországot, Bajorországot említettem születési helyként, aztán Csehországba költözött az egész család, hiszen az apuka főerdészként dolgozott egy herceg szolgálatában, és az első zenei tanulmányokat is a fiatal Christoph ott végezte, aztán elhagyta ezt a szülőföldet. Jó, hát az az igazság, hogy az apukája nem támogatta a zenei ambícióit, lehet, hogy a vadászat mellett szerette volna, hogyha ő is így teszi, és oda teszi le a voksát. Szóval a zene iránti szenvedélye miatt jött először Prága, az egyetem, nem fogják elhinni, de matematikát és logikát tanult, azt azonban el fogják hinni, hogy a tanulmányait nem fejezte be. Aztán San Martininél folytatta a zenei tanulmányait Milánóban, Pietro Metastasio szövegkönyvére írt egy operát, aztán még sok-sok itáliai város olyannyira, hogy 1756-ban 14. Benedek pápa, elnézést a század ugrásokért, az Antigono című művéért kitüntette az arany sarkantyú renddel, ezért nekem azt kellett volna mondanom, hogy lovag, vagy Ritter von Gluck, vagy Chevalier de Gluck címet is használhatott volna, de nekünk maradtak, ugye mondjuk az operák, az első reform opera az Orfeo ed Euridike, hogyha jól ejtem ki, a dátum 1762, és a hagyományos olasz operák is azért a nevéhez fűződnek, a bécsi francia nagykövetség attaséjével Bail Le Bandu Halléval dolgozott együtt, ő felügyelte a librettót, a szövegkönyvet, aztán jött Rassin Ifigéniája, és még sok-sok olasz, illetve francia nyelvű darab egészen 1787-ig zenetörténetileg és zeneelméletileg az ő opera reformja nagyon fontos, mert hogy előtte merev és közhelyes volt ez a kor tipizálása szerint, és ő változtatta meg az énekes virtuózitásának csillagtatását, kiemelve a sztár előadók is megbecsülve, szóval jött a Da Capo ária forma helyett a különböző felépítésű dalok sora, a kórus a görög drámákhoz hasonlóan része a cselekménynek, és még mind-mind sok dolog, ami olvasható. Ha akkoriban olvasták volna, akkor viszont ez picit foci VB hasonló, szóval le kellett volna tenniük a voksot, hogy glukkistáknak, vagy pikkinistáknak vagy tartják-e magukat. Niccolò Piccinire hivatkoztak ők az olasz dallamosság hívei szemben Gluckkal, úgyhogy keressék, hallgassák, szeressék, és itt nálunk is sokszor elérhető, tehát a ma születésnapos, na még egyszer akkor ezt a hosszú nevet, Christoph Willibald Gluck munkássága, akit hát az utókor a cseh születés ellenére, az itáliai munkásság ellenére német zeneszerzőnek tart. De hogy minek tartja, az nem baj, csak hallgassa, és ez a lényeg itt nálunk. Július 2-án csütörtökön is a klasszik nyitányban könnyedén és nyugodtan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyagokkal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgép is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A MÁV Inform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, az Euronight és a Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótlóbuszok közlekedtek az osztrák szakasz egy részén. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Többfelé mérséklődik kissé az aszály, de sajnos csak átmenetileg, mert a hétvégétől ismét száraz időszak következik.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Váci út irányában a Hősök terétől araszolásra kell számítani. Nehéz az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé. A Pesti alsó rakparton dél felé a Szent István parttól az Erzsébet hídig, észak felé pedig a Szabadság hídtól a Lánc hídig, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: az NTI híreit hallották.
5: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves nyitány hallgatónak, hallgatónknak. Július 2-a van csütörtök reggel, és ebben az órában könyvvel, illetve képzőművészettel foglalkozunk, de nehogy azt higgyék, hogy ez ellentét vagy ellenséges hangulat. Szobrok indulatból Rabocki Judit Rita művészeti albumával foglalkozunk, ami a Tudományos és Innovációs Minisztérium külön díját nyerte. A művészeti albumával foglalkozunk, ami a Tudományos és Innovációs Minisztérium külön díját nyerte el. Tehát ez egy művészeti album, de Nagy T. Katalinnak is

Bicse a születési hely, és Budapest Józsefváros 1942. szeptemberében az elhunyta időpontja, illetve a helye a realista próza irodalomhoz kötik. Utána néztem, hogy mit várnak el az érettségizőktől. Most nagyjából mindent, a Nádor utcai lakásbérlést, a Négyesi László stílus gyakorlatain való részvételt, a barátságot és kapcsolatot Babicsal, Kosztolányival, Juhász Gyulával, Tóth Árpáddal, Olá Gáborral, Benedek Marcellal, a különböző hivatalok vállalásával, mert kellett a pénz, például a központi statisztikai hivatalban is volt tisztviselő, aztán megszületett ugye a csemetéje, a gyermeke, elnézést a kifejezésért, Holics Eugénia tanítónőtől. Igen, ő az, aki Janka néven lett később irodalomtörténetileg is ismert. Adi Mece neve után ezt a bizonyos csemetét Bandikára keresztelték, Móricz András Zsigmond Levente az igazi. Aztán van hát rengeteg tragédia, mert hogy ez a csemete, ez nem éri túl 8 hónapos korát. Aztán jönnek még a fájdalmas dolgok, a Jankával kötött házasságából egyébként még 3 lány születik, aztán voltak későbbi kapcsolatok is, de a lénye, a legfontosabb egyébként az a Hét Krajcár című műve. És ez a Hét Krajcár, ez igazi, mert hogy a család a novelláért kapott pénzből rendelte meg Bandikának a koporsót. Csak ilyen negatívumokat tudok felhozni, de nem ezt szeretném. A Rotermer díjról is, ról lehetne beszélni, hogy 1939-től a Népi Írók atyaként a Kelet Népe szerkesztője lett, de nagyon fontos egyébként, hogy létezik a hangja. Tehát megvan a hangja, a Magyar Rádió hang dokumentációs anyagában a 30-as években van egy ből, van egy fonográf lemez, és ezen ő hallható, és igen, volt tévésként, azt is fontos elmondanom, hogy 5 mozgóképes felvételt is számon tart róla a Magyar Nemzeti Digitális Archívum. Hogy mit kell olvasni? A Nem élhetek muzsika szó nélkült mondjam, a Szegény embereket mondjam, a Tavaszi szelet mondjam, a Szerelmet mondjam, az Árvalányokat mondjam, a Mese a zöld füvönt mondjam, a Sári bírót, az Erdőmező világát, nagyon sok minden van, és nagyon sok minden valami fontos. Az Erdély című történelmi regény trilógia, az Árvácskát félve említem, nem biztos, hogy mindenkinek való, manapság pedig hát, jaj Istenem, Légy jó, mint halálig rendező Ranódi László, Törőcsik Marival, Besenyei Ferenccel, Pillangó sokszor, de az Esztergályos féle 1971-ből nagyon fontos. Szóval itt van velünk Móricz Zsigmond, úgyis, mint Móricz Zsigmond Színház, ha akarom, Nyíregyházán hihetetlen kultusza van, Sárospatakon is kultusza van, és megérdemli. A 11. kerületben is van körtér formájában, és most már tényleg befejezem, csak hogy emlékezzenek rá, vagy üssék föl, vagy olvassák, vagy keressék, vagy a műveit, vagy Móricz Virág apám regényét, az nagyon jó, azt ajánlom, abból talán sok minden átjön és lejön. Na, én itt befejeztem, mert nem sokára képzőművészettel és könyvvel kell foglalkozni, de hát ez nem teher. A teher az, hogy elviseljük valahogy ezt a iszonyatos párát, ami ezzel a hüllőfronttal együtt megérkezett. Úgyhogy mindenkinek a folyadék bevitelt változatlanul javaslom, a Klasszik Rádió és a Klasszik Nyitány hallgatását pedig kötelezővé teszem. De nem olyan szigorúan, csak könnyedén és nyugodtan.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: És én megígértem a kedves hallgatóknak, hogy szépségekkel és gyönyörűségekkel foglalkozunk, ami hölgyek személyében természetesen megérkezett hozzám, de egy lapozható gyönyörűségről is van szó, meg a képzőművész gyönyörűségéről van szó. Valahogy hozzuk össze a kettőt, illetve sikerült összehozni a kettőt. Mindig hangsúlyozom, hogy olvasni jó dolog, a könyveknek megvan a saját sorsuk, alkotójuk, de a szép könyv fogalmával idáig én legalábbis kevésszer találkoztam, pedig egy működő és élő díjról van szó a Szép Magyar Könyv esetében, és ez a díj, ez az odaítélt díj, idén legalábbis minimum két hölgynek köszönhető, plusz a még itt nem levő hölgynek is, úgyhogy Nagy T. Katalint a távolból köszöntöm, Rabocki Judit Ridát viszont személyesen köszöntöm nagyon nagy szeretettel, most éppen macskák nélkül, de a macskák majd szerintem még szóba kerülnek, és itt van nálunk Kuklis Erika Liza is, az Equibrillium, jól mondom?
2: Jól.
1: Nagyon szépen köszönöm kiadó szakmai vezetőjeként, mert hogy egy könyvhöz nyilván kell kiadó, nyilván kell szerző, és Judit, mi kell még egy jó könyvhöz?
3: A tervező grafikus Bogdány Csilla, mert ő végezte valójában a piszkos munkát, hogy szép legyen a könyv. Ebben az esetben egyébként megjegyzem, és nem is zárójel, a Csilla egyébként eredetileg szobrász volt.
1: Úgy könnyű.
3: Így ez a érzékenység nála, hogy egy szobrásznak csinálja meg a könyvét, tervezi, azért ez nekem jó. Tehát vizuálisan másképp lát szerintem, hogyha eddigi tapasztalatom alapján egy tervező grafikus, aki egyébként nem alkalmazott, hanem maga művész is volt.
1: Értem, illetve azt nem értem, hogy hát nem egy kiállításon járunk, nem kurátorokkal beszélgetünk, hanem lapozható könyvekről beszélgetünk, Kuklis Erika Liza pedig meg kell, hogy védje a Gutenberg galaxist. Az elég a szépséghez, ha szépet látok benne?
2: A szobrászban, a szoborban, az életműben miben kell meglátnunk a szépséget?
1: Nagyon jók már maguk a kérdések is, mert hát nyilván nekem ott lapozgatnom kell, eltérnem, ez csak kettő dimenzió. Mi a szép könyv? Létezik a szép könyvnek titulusa, megnevezhetősége, kritériumrendszere?
2: Azt gondolom, hogy ha nehezen is határozható meg, de mindenképpen van. A zsűri egyébként a Szép Magyar Könyv díj sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nagyon sok tehetséges tervezőgrafikus van Magyarországon. Azt gondolom, hogy ők jobban ki tudnának bontakozni, hogyha egy kiadó előnyösebb gazdasági körülmények között tudná a könyveket kiadni. Nekünk az a szerencsénk, hogy alapító tulajdonosunk, Jakabovics Tibor, elkötelezett az igényes kiadványok mellett, és szeretné, ha jó felfedezéseket tennénk, illetve olyanokat támogatnánk szép kiadványokkal, akik egyébként nem jelenhetnének meg így, ilyen köntösben. És Judit könyve esetében valóban egy szerencsés konstelláció pillanat született néhány, tulajdonképpen már két éve. Elég sokat és hosszan dolgoztunk a könyvön. Egy kiváló művészettörténész volt a szerkesztője, illetve a bevezető tanulmány írója, Nagy T. Katalin, akinek a neve elhangzott. Az origója a könyvnek valóban Bogdán Csilla volt. Egyébként egy beszélgetés során előállt a Judit könyvének demo változatával. Megmutatott néhány szerkesztett oldalt, hogy néz neki, és az nagyon megragadott minket kiadóként, és utána az alapító tulajdonosunk is széles mosollyal konstatálta, hogy itt valóban egy jó könyv van születőben. Úgyhogy a könyvlapjai, a könyv szerkezete próbált Judit nagyon izgalmas művészetéhez igazodni, tehát egy kicsit vagány, eredeti, nem szokványos lenni, és egyéb módon is megpróbáltuk szövegszinten is azt a minőséget hozni, ami elvárható, és voltak éppen ezt díjazta, úgy gondolom, a zsűri.
1: Aminek az elnöke, Révé Szemese azt mondta, hogy ugye nem csak dizájnról van szó, külcsínről, hanem belbecsről, tehát szövegtartalom is kell, hogy szép legyen, és Judithoz fordulok, de félve nem megsértődik a művészember, hogy egy könyv nem foglalja őt össze eléggé? Nem lehet, hogy hiányzik ebből a könyvből valami Juditból?
3: Ezt én magamra nézve nehezebben látom, mint egy kívülálló. Tehát valamikor én másképp látom magamat, tehát ezért volt jó egy csapatmunka, mert ha én beleraktam magamat, akár most így 50%-osan arányítva, de ott volt a grafikus, Kati, kiadó.
1: Mennyire tud Judit lenni ez a könyv?
3: Szerintem elég jól tudott lenni. Jól tud lenni. Én abszolút felvállaltan, jó érzéssel lapozva, sőt, nekem is volt, magamnak is volt egy jó, nem is tudom, tréning, hogy magamban nézzek, hogy ettől eddig mi történt, a KH-tól napjainkig, sőt, igazából, ha belegondolok, voltak meglepetések, hogy amik nem tűntek föl, hogy egyik korszakomból jött a másik, hogy hogy reinkarnálódik észrevétlen egyik munka a másikból. Egyébként tehát nem volt egyszerű a csinálás folyamata, mert én ugye másképp állok magamhoz. A szerkesztő asszony egy olyan, mint egy Margó, a Kati, tehát már kapásból az elején összeugrottunk, hogy én visszamenőleg akartam, ő nyilván a óvodáskortól napjainkig. Ez egy normális, hát meg hát ugye a Csilla volt itt nagyon nagy kulcsfigura az elején, mert az együttes munka már fölvetődött benne. És magától egy idő után csinálódott ez a könyv. Szóval olyan jó érzékkel nyúltak bele a kiadó is, hogy például van egy nem szokványos része a könyvnek, hogy japán gerinc, ami ugye lapozhatást könnyebben meg tudja csinálni, és nem fordul be így a közepén alap. Tehát most ez egy ilyen vizuális dolog.
1: És mutatja is nekem Judit, ami nagyon jól esik, de szerintem hallgatóik el tudják képzelni, és már meg is tanulták, hogy...
3: Mi a japán gerinc?
1: Igen.
3: Én nem tudtam, hogy mi a japán gerinc, tehát úgy mondom.
1: Én is csak éveleje óta, akkor találkoztam először ugyancsak könyvekkel, és könyvekkel foglalkozó kiadó kapcsán, de hát ha már itt beszélgetünk a kiadóról, a kiadó az egy dolgot képvisel, csak képzőművészetet képvisel, vagy művészetet képvisel, azért más tematikában is megmutatkozik, ejtsem ki még egyszer helyesen a szót.
2: Equilibrium.
1: Nagyon szépen köszönöm, Equilibrium.
2: Nos, hát a művészetre mindenképpen hangsúlyt szerettünk volna helyezni. Az a helyzet Magyarországon, hogy a kiadók, főként a kis kiadók, mint mi, picikét hátrányban vannak egy közintézménnyel szemben. Másképp kell jogdíjakat fizetnünk, ezért sokkal nehezebb egy költséges kiadványt előállítanunk. Ráadásul a piacon talán a legkisebb szegmenset foglalja el, nyilván egy legtűrhöz képest pláne a művészeti album kategória. Mégis azt gondolom, hogy a könyvkiadásnak az egyik csúcsa az, hogyha valaki jó, szép művészeti albumot képes előállítani, és mi nem az első ilyen kötetet adtuk ki. Az első művészeti album Lugosi Lugó László kötete volt, graffiti fotói gyűjtötte össze több szerkesztő, Gerhes Gábor tervezte a könyvet, és ez már Szép Magyar Könyvdíjat kapott. Juditot megelőzően szintén Nagyté Katalinnal és Bogdán Csillával készítettük el Vellistehel Judit könyvét. Ő egy Magyarországon kevéssé ismert festőművésznő, akit sorsa 56 után férjével Norvégiába vetett, és 90 éves korában szeretett volna egy életműalbumot megjelentetni. Csodálatos bemutatónk volt a jelenlétében a Rádai utcai B2 galériában, és ez a kötet is szép magyar könyvdíjas lett, és mindenképpen szerettük volna megismételni ezt a japán vagy nyitott gerinces megoldást, ami már Tehel Judit könyvében bevált, hiszen ezeken az oldalakon, már mint a páros oldalakat kinyitva, gyönyörűen kiterül a könyv, nem hajlanak be a lapok, és így a műtárgyfotók sokkal élvezhetőbbek. A Judit könyvével kapcsolatban még szeretném megjegyezni, hogy óriási fotóanyagot néztünk át, és kellett szerkeszteni, és külön köszönjük Dinea Lászlónak, aki egy csomó képet csinált, dokumentálta a műtárgyakat, azokat, amelyekről nem voltak fotók. Emellett számos közreműködőnek köszönhetnénk, akár névvel, de túl sokan vannak, a közreműködését. Talán meg kellene említenünk Hamarics Zsolt borítófotóját, illetve Szesztai Csanát fotóját. Egy nagyon szuggesztív címlapot sikerült borítót így terveznünk a kötet elejére.
1: Úgy tűnik, mintha kekeckednék, és jövök ezzel a két dimenzióval, Judit, de hát a háromból kettő lesz. Elvesz ez valamit? Kevesebb a könyv, mint ami te vagy, mint ami a műveid?
3: Dehogyis. Nyilván egy szeletet tudok csak megmutatni ebből, de hát máshogy, tehát ilyen egy kiállítás is. Tehát ugye jó esetben, hogyha levetítjük ezt egy kurátorra, akkor egyenlő egy grafikussal itt ebben az esetben. Tehát lehet egy jó könyvet csinálni rossz művészből is szerintem, meg egy kiállítást csinálni, hogyha jó a kurátor, rossz művészből is. Most ez magam ellen beszélek, de ez tapasztalat. Hát nézd, egyébként én eredetileg festő akartam lenni. Szerettem rajzolni, aztán a homokozóban jöttem rá, hogy nagyobb mágia és varázslat, hogyha megfogom a kezembe, most bocsánatot kérek minden festőtől, de általában azt vettem észre, hogyha a festő barátaimra nézek, akkor ők vágynak, hogy szobrokat csináljanak. Van az emberben a megfogás, vágya, kényszere, tény. Ez egy bemutatkozó anyag rólam, én vállalom, szerintem az egyik, voltak kisebb katalógusaim már kiállításokról, de azt hiszem, hogy a nagyképűen is hangzik, ez egy életmű, nem is katalógus, kiadványkönyv.
1: Egy picit összefoglalom még, mielőtt itt Offenbach elindul a párizsi vidámságokkal, csak hogy hátradőlhessünk, vagy valaki az limonádé felé elindulhasson. Tehát a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesület által meghirdetett Szép Magyar Könyvversenyről beszélünk, és 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium külön díját nyerte el. A kiadó az Equibrillium, jól ejtettem ki, gondozásában megjelent könyv, Rabóczky Judit Rita művészetéből és Szobrok indulatból. A címről még nem beszéltünk, Szobrok indulatból, egy kis vidámságok utána, az viszont Offenbach kell, biztos, hogy ez a téma következik.

0: Július 2-án ez itt a klasszik nyitány, és csütörtökön tudunk beszélni szépségekről, szépségekkel. Szobrok indulatból Rabocki Judit Rita. Ha megnézem a könyvet, akkor ez van a borítóján, és ez lett a 2025-ös versenyen a Szép Magyar Könyv egyik külön díjának nyertese. Természetesen maga Rabocki Judit Rita a vendégem, illetve ha segít kimondanom, nekem az Equibrillium kiadó részéről Kukris Erika Liza, és valahol ott ragadtunk le, hogy a szépség biztos, hogy megmutatkozik, akármennyi dimenzióban is, de Rita, neked is között volt a fényképekhez.
1: Fotóztam, illetve kellett újra fotózni, tehát én egy elég kényszeres művész vagyok, minden dokumentálok, rendszerezek. Hál' Isten volt egy csomó képanyag. Amikor én még fotóztam oviskoromba, zenittel, most így idézőjelben oviskoromba, tehát általános iskolában is már volt kezem ügyében fényképezőgép, apámtól megörökölt zenit, de volt sok olyan munka, amit újra fotózott a Laci. Nagyjából azért egyébként egységesíteni próbáltuk, tehát egy tőről fakadt nagyon sok fotó, egy kézről, és a Lacinak köszönhető. Egy kicsit kiugrik azért a borító, ugye a legfrissebb munkám van rajta, egy vasmaszkot viselek, igazából egy szégyenmaszkot, egy mezőgazdasági tárgyakból heggeztett kütyükből, egy olyan maszk, amiből kikandikál a szemem. Hát figyelemfelkeltő, sok meccs volt a körül, hogy most mi legyen, elég egy szobor, de nagyon sok esetben az összes témámnál szinte, korszakomnál, sorozatomnál ott vagyok jelen. Ha nem is fizikailag, de hogy magamat használom, akár még a kábelszobroknál, drótszobroknál, tehát hogy az én arányrendszerem, a proporcióm, szóval ilyen esetekben, sőt, még a macska szobroknál is egyébként ott vagyok, mint mitológiai jelen, mert az macska. Szóval igen, tehát hogy így a Kati fő ötlete volt, hogy akkor tegyük a fejemet a borítóra, és kapva kapott alkalmat, és mindig a legjobb munkám a legközelebbi időben volt egy sorozatom a B32-ben, amit két éve állítottunk ki a Kati, én állítottam ki, csak a Kati volt, mint egy ilyen potmérő margó, mint kurátor, és hát volt egy sorozat, a Szégyenmaszkok sorozata. Most egy kicsit elkalandoztam, beszéljek erről, az utolsó munkáimról?
0: Igen.
1: Mert hogy így az van a legközelebb hozzám, és én azzal is akartam indítani a könyvet, és az került a főborítóra. Amikor a Covid volt, akkor hazaköltöztem az Egri házba, és a kertben a sufnit kiráboltam, és mezőgazdasági tárgyakból összehegeztettem maszkokat. Amikor csináltam, arra asszociáltam, hogy ezek olyanok, mint a régi középkori szégyenmaszkok. Ezt barátokra tettem, ezt viselem én is a borítón, és hát így arra kaptam hideget, meleget. Szóval egy megosztó, figyelemfelkeltő dolog kellett oda. És ezért tettük oda.
0: Megígértem, hogy rákérdezek a címre, de arra is azt ígéretet tettem, hogy biztosan kell beszélni azokról a támogatókról, akik nélkül ez nem jöhet létre. Sokan voltak, azonnal voltak. Judit miatt voltak?
2: Igen, eredendően az MMA MMKI-nak van egy programja, ahol Judit ösztöndíjas volt, mint fiatal alkotó, és különleges, de a képzőművészeknek még van egy olyan lehetőségük is, hogy az ösztöndíjuk alatt keletkezett művek népszerűsítésére is pályázzanak, és ekkor keresett Judit kiadót, ebben közvetített Bogdán Csilla, és ismertetett meg minket egymással, úgyhogy ezt követően pályáztunk még a Nemzeti Kulturális Alaphoz.
0: Cím, szobrok indulatból.
1: Ezt a Kati találta ki. Most nem akarok mutogatni rá, de ez biztos abból jött, mert én egy erősen indulati, spontán, kísérletező szobrász vagyok. És egyébként a menet közben az találódott ki. Hát egy csomó mindent úgy úgy formálódott a könyv magától, meg kitalálódott, most ezt így mondom, de hogy jó az, hogyha a művész is beszél. Egyébként a Csilla ezt úgy oldotta meg, hogy van egy ilyen piros betűs flek, és a többi meg fekete-fehér. Beszél benne Parti Nagy, Szabó T, dobálózzak ilyen nagy kormányzókkal,
0: igen.
1: Segíts, Ladik Kati.
2: Nagyon sokan írtak, rengeteg kiállítás megnyitóból van idézet, kritikából, értékelésből. Tényleg a bőség zavarával küszködtünk a szerkesztés során, mert Juditról rengetegen írtak, és nagyon figyelemre méltó gondolatokat. De kiemelném azt is, hogy Judit szövegeiből is bőven merített a szerkesztő, és szerintem ezek nagyon izgalmas szövegek, mert nem csak a szakmának, hanem bárki számára közelebb hozza az alkotói folyamatot. Kifejezetten izgalmas szövegeknek találom ezeket, és talán az album erénye, hogy nem csak egy mély merítésű vizuális élményt ad, hanem szövegszinten is nagyon gazdag, tehát kifejezetten sok írás van benne, ez talán fel sem tűnik a lapokon, de amikor korrektúráztunk, akkor bizony rájöttünk, hogy ebben a kötetben nagyon sok szöveg van.
0: És hangsúlyos szöveg van, de én most még leragadtam Ladik Katalin szövegénél, mert hogy hála Istennek még ugyancsak beszélgetünk a dologról, de az equibrillium.com weboldalon természetesen ízelítő látható a könyvből, ami kiknek szól. Tehát mi egy esemény, egy díj, egy hurrá dolog kapcsán beszélgetünk erről, de ez kiknek szól?
1: Hát jó esetben mindenkinek, mert nehogy már a művészet, főleg egy művészeti album elitista legyen, hogy a szív, hogy csak a szakma lássa. Hát sajnos egyébként ez esetben a megnyitók ilyenek, tehát hogy már hogy a képzőművészeti megnyitók, szóval jó esetben betéved kívülálló is, de ezért lenne ennek a könyvnek is egy küldetése, hogy szélesítse ezt a spektrumot, hogy ne csak a szűk kép, azon, tehát hogy nem csak a kulturálisan a képzőművészeti közeg lássa, hanem akár nem a társművészeteken túl mindenki. Hát én ugye nem születtem művész családba, és én nem kaptam se apai, se anyai áldást. Tehát nekem még egy fontos része volt a könyvnek, amikor elkészült tavaly, hogy apukám lássa, és ugye pár hónap múlva meghalt, és ez nekem nagyon fontos volt, hogy így még tartotta a kezében, de hát egyébként visszatérve így a kezdetekhez, hogy miért pont a legtöbb munkám vas, apukám lakatosmester volt egészen nyugdíjas koráig, és tehát hogy az egész udvarunk olyan volt, mint egy vasker. Nekem egy kincses bánya. Ebből lomiztam össze nagyon sok mindent.
0: Amit én csak azért bólogatok itt, mert például a te Facebook oldalad is nagyon szép, nagyon informatív, és elég vallomásos néha bólogassár szerintem. És ez ritka dolog, hogy ennyire törődik valaki, és ennyire szép a kapcsolat. Megmarad ez ilyenkor kiadó és művész között egyszeri alkalom?
2: Azt gondolom, hogy nem. Judit személyisége eleve beszippantja az embert, egy nagyon különleges ember vagy, én úgy érzem. Nagy dinamikákkal, nagy indulatokkal.
1: Valakinek vagy jó, vagy nem.
2: Hol jó, hol nem. Hol jó, hol nem. Tehát mindenképpen egy izgalmas személyiség Judit, és talán azt sem titok, hogy most egy csodálatos műteremben rendezkedsz be, és hogy marad-e a kapcsolat, kaptam egy meghívást oda, és elképesztő milliót sikerült már a költözés után teremtened, ami engem lenyűgözött, úgyhogy azt gondolom, hogy itt csodálatos művek fognak még születni, mert úgy látom, hogy minden adott hozzá. Úgyhogy azt gondolom, a barátság meg fog maradni.
1: Én is így szeretném, gondolom, de ez jó tőled hallani. Ez aranyos.
0: Ez jó formátum? Judit? Tehát ez a könyv, ez egy működő formátum a jövőre?
1: Hát nézd, persze, ne tudd meg, milyen telefonlecsapások voltak, meg konfliktusokat a könyvtervezése közben, de hát ez normális, az lenne a gáz, hogyha minden simán menne, meg flottul.
0: Hát amiről nem beszéltünk, az a szobrok indulatból, hát itt van, itt van.
1: Ja, egyébként a Kati azt a részt tette be elsőnek, kezdve tőlem, amikor volt egy ősi élményem középiskolában, amikor mintáztam az osztálytársaimról a portrékat. Ezt megelőzte egyébként rajzi tanulmány, de nekem nagyobb élmény volt és rácsodálkozás, hogy az agyaggal tudtam olyanokat csinálni, ami engem nagyon meglepett, és hát, hogy valakinek az arcába bele tudok ököllel csapni, szét tudom feszíteni a fejét, fizikailag. De ez most, igen, brutálisan hangzik, de hogy így ezt az indulati dolgot nagyon is meg lehet nemesíteni. Nem baj ez. Sőt. Nyilván a csinálás maga egy alkotó embernél szerintem nálam legalábbis sokkal fontosabb, mint maga a késztermék. Nyilván dokumentálja ez a szobor, de amikor készen van valami, akkor, vagy kész van egy kiállítás, utána mindig jön a mély depresszió, vagy utána mi lesz.
0: Most ne legyél depressziós, nekem az a dolgom, hogy valahogy lezárjam a beszélgetést, és megköszönjem Kuklis Erika Lizának, hogy sokszor segített rajtam az Equibrillium kiadó jóvoltából az equibrillium.com weboldalt hirdetni. Judit viszont most rá kell kérdeznem, hogy 3D-ben vagy-e valahol, vagy-e most kiállításon elérhető, tapogatható, simogatható?
1: Ja, a raktárban, a műteremben, szanaszéjjel, költözésben. Hát tervezek persze, de most így volt egy-két egészségügyi kitérő, meg építkeztem, illetve hát a műterem elkészült, és ez fedett le. Ez is egy program volt, ami nem kis feladat volt, úgyhogy ha letudom ezeket a penzumokat, akkor hát dolgozok, aztán majd kiderül, hogy hol fog kiukadni az a csomag.
0: Rengeteg azonosságot kaptam tőled, meg energiát, és akkor nekem már Erika Lizával csak annyi feladatom maradt, hogy hol érhető el a könyv.
2: A könyvet azt ajánlom, hogy tőlünk vásárolják, ez a legelőnyösebb számunkra, de egyébként a terjesztők is kérték, felsorolni is nehéz lenne, hogy hol. Sajnos vidéken keresték, és valamiért nem rendeltek annyit, úgyhogy biztatom a vidéki könyvesboltokat is, hogy kérjék, ütős könyv, érdemes megvásárolni.
0: És én kimondhatom még egyszer az equibrillium.com honlapot.
2: Érdemes megjegyezni, ez egy és kritikában is így le volt írva, hogy érdemes megjegyezni az Equibrillium kiadó nevét.
0: Nekem meg érdemes volt itt lenni. Hölgyeim, nekem épülésemre szolgált, én kaptam energiát, erőt, okosságot, jövőt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Cserébe egy kis Chopinnel tudok szolgálni, ha ez megfelelő. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Mi is köszönjük.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És szinte szó szerint útravaló a mai búcsú, ugyanis invitáltuk Önöket egyrészt a Vármúzeumban, Bészabó János történésszel, a Kard Magyar Útja, Magyar Kardok, Magyar Gyűjtőktől című időszaki kiállításra, és nem csak a kardozás iránt érdeklődő csemetéknek szól ez a kiállítás, aztán pedig irány Gödöllő, egyrészt hétfőn már ott játszik a Talamba, másrészt pedig 18-án érkezik a Sziszinyári Színház keretében egy remek nevetős spanyol háthás, zárójelben Őguta című előadás. Ezekről beszélgethettem Zombor Leventével a Talambától, illetve Bereznai Andrével, aki rendezi is a darabot. Aztán pedig tényleg kimozdulás a könyv, amit mindig elfelejtünk. Szobrok indulatból Rabóczky Judit Rita képeit, műveit tartalmazza ez a könyv, ami a Szép Magyar Könyv 2025 versenyen nyert el egy remek különdíjat, úgyhogy a művésszel is beszélgethettem, és természetesen a könyvkiadók mélyébe is bepillantattunk egy picikét. Ezek a beszélgetések mind-mind utolérhetők, elérhetők, visszahallgathatók Spotify-on is. És akkor jöjjön a mai idézetünk, érdekes idézet, tükörbenézős idézet Tom Bilyeutől. Edz arra, hogy a nehézségek helyett a lehetőségeket lásd, az örömöt a szorongás helyett, a mindennapos gyakorlást a teljesítmény helyett. Mondja így foci VB idején. Na de ez csak minket érdekel. A minket, azt természetesen úgy értettem, hogy foci rajongókat, a zene és a könnyed kultúra iránt érdeklődőket, fogékonyokat és rajongókat pedig holnap reggel majd Szerémi várja, Nori várja. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, valahogy ezt a hőmérsékletváltozást viseljük el, meg egymást is, ez a legfontosabb. Minden jót tényleg, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltatók arra kérnek mindenkit, hogy maradjunk körültekintőek és bánjunk takarékosan az ivóvízzel. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Elmenekült a helyszínről egy autósofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen, a buszon 4-en utaztak, az autóban 2-en ültek, sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. 2 beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel, és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. Azt egyelőre nem tudták megmondani, hányan voltak, de az intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat. A tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékényfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torolmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató kacérgiliszta nevet viseli. A kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit. Itthon veszélybe került a javítóintézetek működése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11.000 sérültje van. 50.000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26.000 mentő és 17.000 önkéntes vesz részt. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen. A buszon 4-en utaztak, az autóban 2-en ültek. Sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanné naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Vár is. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körútat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Jó 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törley József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törley a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kis Hárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtól nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata és több mint 11,000 sérültje van. 50,000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26,000 mentő és 17,000 önkéntes vesz részt. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka, 13 ember meghalt, 86-an megsérültek, részben megsemmisült egy 5, valamint egy 9 szintes épület, egy 16 emeletes épület felső emeletei leomlottak, megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. Több ember a romok alatt rekedt, így a halottak és a sebesültek száma még nem végleges. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futballeseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, interklubigazgató sugallatára lemondta a szereplést. A vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar államférfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, Horváth P. András jogász lesz a közmédia átmeneti vezetője. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iskola kezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban részesül majd több 100 000 gyermek családja, a kormányfő mára ígérte részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A TISZA frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata és több mint 11 000 sérültje van. 50 000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 000 mentő és 17 000 önkéntes vesz részt. Kisgyermek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült, közölte a rendőrség. A gyanúsított egy 11 éves kisfiú engedély nélkül ült volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű felett. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. 5 szerzetes a helyszínen, 3 társuk a kórházban halt meg. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy míg egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret, a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltak éppen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, Horváth P. András jogász lesz a közmédia átmeneti vezetője. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iskola kezdését támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100.000 forintos iskola kezdését támogatásban részesül majd több 100.000 gyermek családja, a kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata és több mint 11.000 sérültje van. 50.000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26.000 mentő és 17.000 önkéntes vesz részt. Kisgyermek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült, közölte a rendőrség. A gyanúsított egy 11 éves kisfiú engedély nélkül ült volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű felett. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. 5 szerzetes a helyszínen, 3 társuk a kórházban halt meg. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy míg egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysas gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai Dísztér 1 alatt alapította Bőzinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-ével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Láncid építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban.

0: azonban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást.
1: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes és derűs délutánt kívánok, remélem, hogy sokan pihennek önök közül, vagy minimum a szabadságukat töltik, hiszen ebben az időben az a legjobb. De ha nem így van, hát akkor is tartsunk ki, és próbáljuk meg élvezni a napot úgy, ahogy van. Az impresszió rovat vendége lesz hamarosan Maier Éva festőművész, akivel a Rajzoltunk egy költeményt című kiállításról beszélgetünk majd. Aztán 5 és 6 óra között Lőrinci György lesz a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Most pedig Bach C-dur cselló szvit 4. tétele következik itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Maier Éva, Munkácsi díjas képzőművész, egyetemi docens. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatóságot is.
1: Magyarország rangos kortárs képzőművészei tisztelegnek alkotásaikkal Madách Imre főműve az ember tragédiája előtt. Magyarország rangos kortárs képzőművészei tisztelegnek alkotásaikkal Madách Imre főműve az ember tragédiája előtt.

0: Országút szerkesztősége három színnel bízott meg engem, úgyhogy a 13., 14. és a 15. címt illusztráltam, és úgy látom, hogy a szerkesztőség nagyon testhez állóan adta ki ugye a színeket az egyes művészeknek. Nem tudom, hogy itt elhangzott-e a bemutatóban, hogy kikről van szó, kik azok a portárs képzőművészek, akik újra álmodták az ember tragédiájának a színeit, de itt akkor el is mondanám a névsort, ugye, akik fellettek kérve: Baksai József, Csurka Eszter, Milorad Krüszkics, Jó Magam, Orosz István és Szurcsik Józsefről van szó, akik mindannyian ugye Munkácsi Díjas képzőművészek vagyunk, Orosz István, illetve Szurcsik József társaságában pedig Kossuth Díjasokat is üdvözölhetünk. Szóval egy nagyon illusztris társaságról van szó, és tényleg nagyon megtisztelő volt számunkra, mindannyiunk számára, hogy az Országút szerkesztősége megbízott minket a Madách Imre, ugye 200. születési évfordulójának a megünneplésével ilyen módon.
1: Hogyan, milyen gondolatok voltak a fejében, amikor a két színt elkészítette, egyáltalán amikor hozzálátott?
0: Igen, általánosságban mondom, hogy a felkért művészek nem a szöveg konkrét eseményeit idézik szóról szóra az illusztrációkban, hanem áttételesen, látomásszerűen értelmezik, szűrik át magukon a gondolatokat, és én is így voltam ezzel, amikor itt a három színt megalkottam, és tulajdonképpen a sorozaton belül ugye a festőiség, a rajzosság váltakozik, miközben a néző egy varázslatos utat tehet meg a festő és a grafikai korstílusok legkülönbözőbb tájain. Tehát ugye most így összességében mondom mindenki munkájáról, hogy az expresszivitás jelenik meg, a szurreális képzetek, akár a graffiti, a sci-fi, a konceptuális megjelenítési formák, filmes hatások, és az én munkáimban ugye egy munkáimra jellemző konceptualitás jelenik meg, és számomra fontos volt azt kiemelni, hogy a remény, a fénykeresése, illetve annak a megtalálása milyen módon jelenik meg egy reményvesztett állapotban. Tehát igazából én ezt próbáltam hangsúlyozni az űr, a jégvilág, illetve a paradicsomon kívüli témáknál.
1: A kiállítás egésze mit üzen a látogatóknak, vagy milyen képet ad Madách művéről?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy örökérvényű munka, és ugye az emberi létnek a filozófiáját boncolgatja a kérdéseire, ad választ ugye az emberi lét örök kérdéseire, reflektál, és igaz, hogy hát ugye korábban íródott, de hogy a mostani világunkra is abszolút korszerűek ezek a kérdésfeltevések, amit Madách annó feltett a számunkra. És én azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenet, hogy emberként helyt kell állnunk az élet minden percében, minden nehéz krízis helyzetében, és az emberi életnek tulajdonképpen úgy is van értelme, hogyha az ember állandóan küzd. Tehát ugye itt meg is fogalmazza az utolsó színben, Madách a paradicsomon kívül színében, hogy az ember küzd és bízva bízzel. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet az egész tragédián, amit ugye Madách megfogalmaz.
1: Tehát rajzoltak egy költeményt.
0: Rajzoltunk.
1: A kiállítás egyébként augusztus 27-éig látogatható. Még valamit áruljon el, mert ez rögtön a beszélgetés elején szöget ütött a fejembe, hogy önnek ugye tulajdonképpen, hát megmondták, hogy melyik három színnel foglalkozzon. Ez hogy érinti a művészt? Tehát, hogy nem ön választhatta ki, hogy úgy elsőre melyiket érezné közel magához?
0: Engem nem zavart abszolút, hogy egy kötött szövegről van szó, mert nagyon szabad kezet kaptunk a szerkesztőségtől, szóval mindenki a saját stílusában tudott maradni, a saját konceptuális gondolkodás módjában, tehát én azt gondolom, hogy nagyon szépen kiosztották itt a hat művész számára a színeket, és minden művész, ugye mindannyiunk hozta

0: azt a formációt, amit egyébként is megszokhattak tőlünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kihívás is volt egyrészt, másrészt meg nagyon testhez álló volt, és tényleg nagyon megtisztelő ez a feladat. És ugye itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az Országút Galéria ugye most nyitott ezzel a kiállításunkkal május 18-án, ami augusztus 27-ig látható, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos kezdeményezés az Országút szerkesztőségétől, hogy új galériája lett, és ezzel a kiállítással megnyitották az új teret, illetve ugye egy nagyon nagy volumenű ambíció volt az is a szervezők részéről, hogy 2023-ban a Nemzeti Színházban voltak bemutatva az egyszer egy méteres nyomatok, majd vándorkiállításon 2023-tól 26-ig szerepeltek a munkák a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretén belül, tehát olyan felújított kastélyokban voltak láthatóak, amelyet az Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Jóvoltából lehetett látni. Úgyhogy nagyon nagy utat tettek be ezek a munkák, és még azt fontosnak gondolom hangsúlyozni, hogy a 15 színből, ugye grafikából egy grafikai mappa készült el, 15 zsiklinyomattal, limitált példányszámmal, ami sorozat, vagy sorszámozott mappaként megvásárolható egészen mostanáig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szervezők nagyon méltó módon állítottak emléket Madácsnak.
1: Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a kiállítást. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Maier Éva, Munkácsi Díjas képzőművész, egyetemi docens volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Betenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Az egyik legizgalmasabb helyszín idén a lőtér lesz, amely elsősorban a fiatalabb generációkat szólítja meg változatos programjaival. Innen indul minden nap a fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciója, a zenélő busz, ahol egy veterán Ikarusz fedélzetén élő koncertélmény várja az utasokat. Szintén különleges hangulatot ígér az 5 év után visszatérő klastrom, amelyet esténként fényfestések és egyedi művészeti produkciók töltenek meg élettel. Olyan helyszínek várják a látogatókat, amelyek önmagukban is különleges élményt jelentenek. Az egyik legfontosabb helyszín még a Panoráma színpad, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petend között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. A hétvégén ismét a stílusén és a lóversenyé lesz a főszerep a Kincsen Parkban, Budapesten, ahol megrendezik a Derbi és Divat Fesztivált. A rendezvény egyik leglátványosabb programja a kalapszépségverseny és divatmustra, ahol a legötletesebb és legelegánsabb megjelenéseket értékes díjakkal jutalmazzák majd. A fesztiválon a lóverseny izgalma mellett a divat és az elegancia is reflektorfénybe kerül, így a kalap ezúttal is a megjelenés koronája lesz. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Bird táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margitszigetiszeance.hu.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, szigorú ellenőrzésekbe kezdett a rendőrség, keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Rof Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az iskolakezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Várhatóan mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintot. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarország Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket. Jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. A kormány a vármegyék helyett, ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetti tervezett elnevezéseket. Az elmúlt 3 hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Kisgyerek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült. A 11 éves fiú engedély nélkül ült a volán mögé, majd elvesztette az uralmat a gépjármű fölött. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megdövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei-tó 24, a Tisza-tó 28 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban baleset történt a Jászberényi úton a Kozma utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Baleset nehezíti a közlekedést a Szent István körúton a nyugati tér előtt a buszsávban. Tart a műszaki mentése az Ajtósi Dürer sorban, befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út előtt az Árpád híd irányában, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig. Tart a felújítása a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca a kétirányú Zsák utca lett. Lezárták az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma 22 óráig. Hétköznapokon 17 órától, másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! A nyár többek között a szabadtéri fesztiválok, programok időszaka is. A Szentendrei Teátrum is rendkívül mozgalmas nyárra készül. Erről lesz szó a folytatásban Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával, a Szentendrei Kulturális Központ vezetőjével. Most pedig Haydn 6. D-dur reggel szimfóniájának 4. tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Szia Gyuri, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz Edina, és én is nagy szeretettel köszöntek téged is, és a hallgatókat is.
0: Csak hogy még egyszer mondhassam azt, hogy Szentendre, kérlek áruld el, hogy merre vagy most Szentendrén?
1: Hát nagyon irigyésre méltó helyzetben vagyunk, mert a mi irodánk, azzal talán azt már sokan ismerik, a Barlangklub fölött van, ami egy gyönyörű régi villa a Dunaparton.

0: Egyébként a barlangban egész nyáron vannak koncertek hétvégente, úgyhogy én most ülök egy teraszon, és a Dunát látom, de nem akarom, hogy nagyon irigykedjetek, de aki kijön a barlangba, az ugyanitt élvezheti ezt a szép kilátást.
1: És amikor nem a barlangban vagy, akkor ugye arra készülsz, hogy hamarosan sokszínű programkínálattal várjátok a közönséget a Szentendrei Teátrum keretén belül.
0: Igen, így van, azért több szép helyszínt is fel lehet fedezni, mert idén az az érdekessége a Szentendrei Teátrumnak, amivel egy kicsit visszatérünk a gyökerekhez, hogy nem csak a Városháza udvarán, mint az elmúlt években, hanem a város több pontján két helyszínen lesznek különböző előadásaink, július 19 és augusztus 25 között.
1: Milyen múltra tekint vissza a Szentendrei Teátrum? Hol kezdődött?
0: 68-ban kezdődött a főtéren, 1968-ban Békés András és Zsámbéki Gábor az első főiskolai osztályával találta ki, hogy a főtéren lehetne előadásokat csinálni, olyan goldónikat és olyan darabokat, ahol a házak maguk lehetnének a díszlet, és egyébként nagyon jó pofa volt, mert Szinetár Dóra a sajtótájékoztatón, aki egyébként a Dunakanyar című ugye ideillő karinti darabunknak a főszereplője, és amit majd többször játszunk a nyár folyamán, mesélte, hogy édesanyja Hámori Ildikó ebbe az osztályba járt. Tehát a főtéren indult a Szentendrei Teátrum, amit nagy örömünkre idén vissza tudunk hozni, kicsit másképp, mert ma már a műemlékesek nem engednek lelátót építeni a főtérre, az idősebb generáció még talán emlékszik, hogy régen így volt, de kihasználva a térnek az emelkedését, ötször fogjuk játszani az Ancónai Szerelmeseket, az Erkel Színház produkciójában, ahol nagyon jól fog mutatni a házak között a produkció, de be kell vallanom, hogy aki erre jegyet szeretne szerezni, az nagyon siessen, mert csak az utolsókat érhetik el a legszemfülesebbek. És akkor még több más helyszínen majd folytatódik a teátrum programja.
1: 1968-ban indult, hát az elképesztő lassan 60 éves lesz, jól számolom?
0: Így van, igen.
1: Hát majd biztosan lesz jubileumi Szentendrei Teátrum is, nem sokára egyébként, két év múlva. Talán már lassan kezdhetitek is az erre való készülődést. De Gyuri, alapvetően Szentendre belvárosa, építészete, hát valahogy adja magát a különböző színházi előadásokhoz.
0: Hát igen, és itt van a Duna is, úgyhogy egy kicsit lesétálunk a korzóra, akkor tulajdonképpen a Szentendrei Teátrum az mindig két ikonikus Szentendrei Fesztivál közé épül, és ugye immár, ahogy elmondtad a bevezetőben, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak a teátrumot vezetem, hanem Szentendre egész kulturális életét. Tehát július 18-án van a hagyományos gyertyaúsztatás, aki már volt, az tudja, hogy ez egy milyen gyönyörű látmány, környezet kímélő módon több ezer gyertyát úsztatunk le a Dunán, a kikötőtől egészen a postástrandig, és ehhez kapcsolódik egy ilyen nemzetiségi és vendégvárosoknak a karneválja, délután 6-tól éjfélig. Ez egy ingyenes program, lesz egy Újcsics koncert a Dunán, lesz este Roma buli a barlangban, de lesz görög meg szerb táncház, illetve a testvérvárosainkból érkeznek vietnám táncosok, lampionokkal és olasz zászlódobálók. Tehát ez egy ilyen a teátrumot indító happening 18-án, és a vége pedig a Szentendrei Teátrumnak augusztus végén, az a Szentendrei Jelnappal Fesztivál augusztus utolsó hétvégén, ahol a múzeumokban is és mindenhol programok vannak. Ezt nem csak mi szervezzük, hanem a város különböző galériái, illetve itt alkotó festők, könyvtár, mozi, mindenki szervez valamit, és e közé a két ingyenes nagy esemény közé ékelődik be a Szentendrei Teátrum programja. Úgyhogy igen, az épületek is játszanak az előadásoknál, a Városháza udvar, és ezen kívül a Ferenci Múzeum centrumnak a különböző helyszínei.
1: Gyuri, most elmondtuk a Szentendrei Teátrum elejét meg a végét, nem sokára sort kerítünk a közepére is. Jó, hogy mi történik akkor? Lőrinci Györgyel folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője, aki most éppen Szentendrén nézi a Dunát a barlangban. Gyuri, említetted a kezdő nap előtti nagyon fontos és már-már hagyományos eseményt, ami a gyertyaúsztatás. Ez mit szimbolizál?
1: Hát igazából ez egy délszláv ünnepnek a továbbéltetése, nem egészen ilyen formában. Ehhez nagyon komplikáltan be kellene menni a Szentendrén nagyon hangsúlyos nemzetiségek szokásaiba. Ott a gyertyák mindig nagyon különleges szerepet kapnak, és ennek ez egy ilyen attrakciószerű továbbéltetése. Igazából gyönyörű látvány. Hát a tűz és a víz mit szimbolizál? Fejtsük meg itt a csatornát.
0: De nekem még egy kicsit a kultúrák sokszínűségét is mutatja.
1: Így van. Hát Szentendrére jellemző ugye a nemzetiségek, a dalmátok, a lengyelek, a horvátok, a szerbek, a görögöknek a jelenléte, ezt mindig a városi rendezvényeken próbáljuk hangsúlyozni.
0: Korábban említetted a múzeumokat. A múzeumok helyén milyen programokkal várjátok a közönséget?
1: Ugye, aki volt már Szentendrén, és nem csak lángosozni és fagyizni, hanem elmerült a múzeumi rendszerbe, azt tudja, hogy itt rengeteg kis ikonikus múzeum van, például a Vajda Lajos Múzeum, aminek van egy gyönyörű kertje, és most már évek óta hozunk olyan előadásokat, amik ebben a kertben egy különleges értelmet kapnak, vagy egy plusz dimenzió kapcsolódik az előadáshoz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes nyári színházat csinálni, ha az olyan helyspecifikus élményt tud adni, amiben a néző nem ugyanazt az élményt éli át, mint hogyha télen beülne egy zárt színházba. Most itt a Vajda udvarban 2 darab programunk lesz, az egyik a Fosszénak a Reggel Este című drámája, vagy egy ilyen költői játék, ami a születésről és a halálról szól, most nyert a Poszton díjat az Országos Színházi Találkozón. Ez az Ördökatlan Fesztiválnak egy produkciója, Pál András, Mészáros Sára és Rossz Tamás. Ha valaki még akar csodálatos dolgot átélni, akkor ez itt nézze meg. A másik az egy gyerekeknek szóló produkció, a Ex-Kolibri Színház 2 fantasztikus bárművésze, Nizsai Dani és Nyírko Kriszta készítenek egy interaktív Robin Hoodot gyerekeknek itt a kertbe, amiben bevonják a gyerekeket is, és ez is egy olyan színházi előadás lesz, ahol nem egy hagyományos nézőtér színpad viszonylatot kell elképzelni. A másik helyszínünk a Művészetmalom, az kimondottan egy kortárs művészeti helyszín, az Szentendrének a régi gyönyörű malom épülete, ami ma múzeum, és annak az udvarán lesz Haragos Sziget című kortárs dráma bemutatója, aminek a díszlete direkt oda van kitalálva, és ez egy nagyon, nagyon különleges díszlet lesz, ami szinte egy képzőművészeti alkotás, ami egyben a múzeummal egy nagyon különleges látványvilágot fog adni. Úgyhogy ez a két hangsúlyos múzeumi helyszínünk lesz. Ezek az előadások mind fognak többször menni, tehát ha valakinek nem jó az egyik dátum, azt tud másikat választani.
0: Ilyenkor hogyan lehet elképzelni Szentendre belvárosát? Tehát hömpölyög a tömeg, és mennek egyik helyről a másikra. Tehát ez igazi kulturális forgataggal készültök, vagy mindez így alakult ki?
1: Hát ez inkább a Szentendre éjjel-nappalon, a zárófesztiválon, meg a gyertyaúsztatáson jellemző, meg most nemrég, ami volt a múzeumok éjszakája. Általában érdekes módon Szentendre valami miatt nyáron, úgyhogy aki nem akar tömegbe lenni, annak ajánlom, este nem olyan nyüzsgő, mint mondjuk a Balatonpart. Mi egy speciális programkínálatot csinálunk, általában a mi programunkra érkeznek este a vendégek, tehát igazából Szentendre a külföldiek miatt, meg a hazai turisták miatt mostanában inkább nyáron napközben él. De ez a nagy forgattak, ez a gyertyaúsztatás, a Szentendrei éjjel-nappalra jellemző. Mi próbálunk egyébként a városhoz illően egyedi és nagyon minőségi programokat csinálni, mert úgy érezzük, hogy a város hagyományaihoz és kultúrájához és kicsiségéhez vagy eleganciájához ez passzol. Azt vettük észre, hogyha nagyon nagyobb arra akartunk nőni, azt már a város nem szerette, vagy nem bírta el annyira.
0: Meg nem igazán a mainstream világa Szentendre, hanem sokkal inkább egy ilyen igazi kis kincses sziget, kis kulturális kincs.
1: Így van. Van például egy barokk fesztiválunk, ez augusztus 15-16-án lesz, ez fantasztikus, egy Esztergomban működő, főleg külföldön dolgozó régi zenészeknek egy tábora záródik itt Szentendrén, és fantasztikusan helyes, szép, fiatal, rövid, nadrágos régi zenészek hangszereken játszanak a város különböző pontjain, aztán este adnak reprezentatív koncerteket, illetve lesz egy Dido és én Ász koncertszerű előadás, és azt a hétvégét azért nagyon szeretem, mert aki napközben kijön csak egy sétálni, vagy egyet fagyizni, az belefut egyszerre csak a Korzon, vagy egy kis beugróba egy barokk zenei koncertre, és olyanok is találkozhatnak mondjuk komoly zenével, akik esetleg nem ülnének be a koncertre. Tehát ilyen sarokpontjai vannak a programnak.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával, a Szentendrei Kulturális Központ vezetőjével.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a Jászberényi úton a Kozma utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Baleset nehezíti a közlekedést a Szent István körúton a nyugati tér előtt a buszsávban. Tart a műszaki mentése az Ajtósi Dürer sorban, befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út előtt az Árpád híd irányában, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón, valamint a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig. Tart a felújítása a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca a kétirányú Zsák utca lett. Lezárták az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma 22 óráig. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, majdnem azt mondtam, hogy stúdióban, ugye úgy lett volna, hogy ide jössz hozzánk, és azért nagyon örültünk volna neked, de hát elképesztően hőség, és nálunk itt elromlott a klíma. Minden esetre örülünk, hogy legalább így telefonvégen tudunk beszélgetni. Szóval Lőrinczi György a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Gyuri, olvastam a programotokat, és nem tudom, hogy jól láttam, szóval hihetek a szememnek, hogy egy opera előadást terveztek egy szabadtéri kondigéphez.
1: Hát így van, erre nagyon büszke vagyok, és ez is mutatja, hogy a szakmai kapcsolatok meg a véletlenek milyen izgalmas projekteket tudnak hozni. Vadász Dániel, a Debreceni Csokonai Színház igazgatója, és egyébként Tahitót faluban lakó remek barátom, találta ki, hogy csinált fiataloknak egy opera beavatót, Szabó Máté rendezte, fiatal opera énekesekkel Debrecen.

0: Én ezt az előadást láttam, és azt találta ki a Máté, hogy Adina és Nemorino szerelmi története egy mai fiatalokat megszólítva egy konditeremben zajlik, vagy ott ismerkednek meg, és erről nekem eszembe jutott, hogy Szentendén a Czóbel Parkban van egy nagyon menő konditerem, ahol sok fiatal jár, és mi lenne, ha úgy hívnám meg őket vendégjátékra, hogy nem építjük fel ezt a díszletet, hanem a mi szabadtéri kondiparkunkban fogják lejátszani ezt az opera beavatót, ott lesznek babzsákok, meg nyugágyak, meg párnák, meg székek, arra lehet olcsó jegyet venni, de ha valaki nem akar jegyet venni, akkor mellé csak egy pokróccal lefekszik. Tehát ez egy ilyen kísérleti projekt lesz. Én is nagyon várom, hogy fog sikerülni, de talán egy ilyen kísérletre vágynak az emberek nyáron, vagy egy ilyen különlegességre.
1: Ha már a nyarat említetted, ilyenkor feltétlenül a könnyedségé a főszerep, vagy pedig azért lehet fajsúlyosabb előadásokat, koncerteket is szervezni? Mi a tapasztalatod?
0: Hát mi, ahogy láthatod a programban, mi inkább a fajsúlyosabb felé mentünk. Már beszéltünk arról, hogy Szentendre művészeti hagyományaihoz és a múzeumokhoz szerintem ez a program passzol, és én kicsit azt láttam, hogy mivel mi azért alapvetően kis helyszínek vagyunk, tehát ide 80-tól 250 emberig fér be, kivéve a főteret, én inkább avval próbálom felhívni Szentendére és a mi programunkra a figyelmet, hogy delikátabb programokat kínálok, mert azt gondolom, hogy azért nyáron is van olyan, aki erre vágyik. Például ugye nagyon izgalmas dolog, hogy kétféle Hamlet tematikájú programunk is lesz. Az egyik az a egyik legfiatalabb, nagyon tehetséges színházi formáció, a Schitt produkciónak a Nagy Feró-féle 84-es punk rock zenéjével a Hamlet, és a másik pedig Juhász Annának van egy nagyon érdekes beszélgetése egy Nádasdi tanítványjal, ahol a Hamletről és egyáltalán a Shakespeare műveknek a kulisszatitkairól beszélnek, és ebben két remek színész, egy színészházas pár, Bánfalvi Eszter és Bányai Kelemen Barna fog közreműködni. Tehát én hiszek ebben, hogy nyáron is kell az ilyen típusú kikapcsolódás.
1: Mennyiben jelent számotokra az kihívást, hogy a különböző generációkat is megszólaltassátok, illetve behívjátok?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ez a szakmát régen foglalkoztatja. Egyik oldalról persze ez kihívás, de azért alapvetően a fiatalok nagyon sokszor, ugye, ahogy már emlegettünk itt a Dunaparti Barlang nevű helyünket, ami egyébként ez a barlangnak a kertje, meg a terasza, ahol én most ülök, tehát a barlang az a téli helyünk, itt van egy gyönyörű kertünk, vagy egy ilyen romkocsmaszerű kertünk, aki már volt itt, de azért törekszünk rá, például említettem már a Barokk Fesztivált, nagyon érdekes látni, hogy mennyi fiatal foglalkozik barokk zenével, és itt mind nyáron fölvonulnak. Nyilván törekszünk rá, de én erre most már így, már nem is az 50 után, hanem a 60-hoz közeledve azt mondom, hogy igazából olyan régen mondjuk ezt, hogy a operának, vagy az igényesebb műfajoknak kihal, megöregszik a közönsége, de én azt gondolom, hogy ez mindig újra termelődik, ugyanúgy, hogy az ember a nagymamája antik bútora után 40 évesen kezd el vágyakozni. Ez van, akinél szintén így van, szóval én nem vagyok erre rágörcsölve, vagy most hány évesek járnak, de nyilván próbálunk olyan programokat is csinálni, amivel őket is meg tudjuk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Július 19-e a kezdőnap, majdnem, ugye? Hiszen előtte a gyertyaúsztatással várjátok a közönséget Szentendrére, amely hagyománynak tekinthető. Gyuri, határon túli produkciókat is fogadtok, melyek ezek?
1: Igen, hát ezt el kell mondanom, hogy ez különösen szívügyem, mert most volt lehetőségem az Országos Színházi találkozó, ami nemrég ért véget Debrecenben, én ott hivatalos válogató voltam, és az elmúlt szezonban közel 100 színházi előadást láttam élőbe, és ez kiterjedt a határon túli színházakra is, és olyan fantasztikus produkciókat és olyan fantasztikus társulatokat láttam, hogy azt gondoltam, hogy ez nem lehet, hogy az én szezonom enélkül zajlódjon. Úgyhogy a nagyváradi színházzal van egy régi együttműködésünk, ők megint érkeznek most egy nagyon érdekes fizikai színházi produkcióval, a Táncosok, illetve a tavaly együtt bemutatott Szegény Johnny és Árnyékával, ami egy Novák Péter rendezte zenés mesejáték. Sokszor szoktuk mondani, hogy családi projektre várunk, na ez olyan, a nagymama ugyanúgy élvezi, mint a gyerek, ugye Lázár Ervin fantasztikus meséje, Szirtes Edin a Mókus zenével, és Závada Peti varázslatos Ervin bácsihoz illő dalszövegeivel, tehát ezt hozzák a nagyváradiak, és egy különösen nagy kedvencem, hogy a Szatmár Németi Színház érkezik egy Kohlhaas produkciójával, amiben az eredeti Kleist regény és Sütő András darabja van vegyítve. Egy egész különleges fiatal rendező rendezte, Bélai Marcell, ebben fogjuk a szezont zárni. Ha szabad egy szubjektív dolgot mondani, én évek óta ilyen nagy hatással levő színházi előadást nem láttam, úgyhogy ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
0: Milyen koncertekre készülhet a közönség?
1: Hát ugye már beszéltünk a barokk zenei hétvégénkről, beszéltünk már a szerelmi bájtarról, de van két különleges koncertünk, egy klezmer koncert Klein Judittal és a Haverim zenekarral, és van egy olasz dal összeállításunk Italia per sempre névvel, ahol mindenféle olasz dalok vannak, és igazából a koncert és a színház határán van Bősze Ádám és Jordán Adél Orfeumok és Mulatók az éjszaka zenéje című estje, tehát ez kicsit színház, kicsit zene.
0: Gyuri, összességében milyen idei Szentendrei Teátrumra készülsz? Mi van a lelki szemeid előtt? Milyennek szeretnéd megélni?
1: Hát nagyon szeretném, ha a hőkupola elkerülne minket.
0: Elintézzük, igen.
1: Elintéztük, igen. Én egy nagyon színesre készülök, és nagyon emocionálisra. Tehát igazából mi egy kis helyszín vagyunk, és igazából nagyon sokszor a szerencsém múlik, hogy a pénzek és a dátumok hogy jönnek össze. Az az igazság, most kicsit szubjektív leszek, hogy ez most egy nagyon olyan évad, ahol minden szerencsés csillagzat alatt jött, különleges helyszínek, fantasztikus művészek, a szívemhez nagyon közel álló produkciók, úgyhogy én nagy örömmel várom ezt, én is és a kollégáim is, és azt szoktam mondani, hogy a jó színház az egyfajta vendéglátás, tehát ha én várom, és én tudom, hogy jó lesz, vagy én hiszek benne, hogy jó lesz, akkor fogják a nézők is jól érezni magukat. Én remélem, hogy ez nem csak egy vágyam, hanem be is fog teljesülni.
0: Ez egy igazi kölcsönhatás.
1: Így van, így van.
0: Gyuri, kívánom, hogy legyen pont ilyen, amilyennek most elmondtad, amilyennek szeretnéd. Én nagyon sokat dolgoztatok ezzel, nyilván nagy stábbal?
1: Nem, egész pici stábunk van, igen. És egyben mit csináljuk a város összes kulturális programjait, tehát a már említett fesztiváloktól a művészmozit, a barlangnak a koncertjeit, illetve a közművelődési feladatokat. Nagyon jó, igazából nagyon szeretem ezt a várost, és tulajdonképpen a 40 éves karrieremet, ez a tevékenység, amit itt kell folytatni, azt összefogja, és az a fontos, hogy a stáb mekkora, hanem mennyire elhivatott emberekkel dolgozik az ember.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon lelkes az idei közönségetek is, sikeres Szentendrei Teátrumot idén.
1: Köszönöm szépen, és a lehetőséget is, és várunk mindenkit.
0: Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra a zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhő szakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória felé, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és a Szél-Kálmán tér környékén. Egybefüggő a kocsi sora a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontnál. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Mától az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zicsi Jenő utca megállóját áthelyezték a Dezsőfi utca elé. A Kossuth Lajos tér felé a járatok változatlanul terelve közlekednek. Nem érintik a Zicsienő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Július 2-án Otto és Jenő nevű hallgatóinkat köszöntjük. Ez a mai az ő napjuk. Aztán ma, július 2-án 1995-ben ünnepelték először a Sportújságírók napját, melyet a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség megalakulásának emlékére tartanak, egyébként magyar javaslatra. Az Intermezzóban pedig a folytatásban Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének negyedik tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: 1936. július 2-án született Hofi Géza, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Karinti Gyűrűs magyar humorista, a Hofi, aki, ha hiszik, ha nem, már körülbelül negyed százada nincs köztünk, hiszen 2002. április 10-én távozott az égi szórakoztatók közé. Róla sok mindent el lehetne mondani, de ha kimondjuk a nevét, mindenkinek támad személyes élménye, mondjuk járt valamelyik előadásán, de hogy egy-egy poén, beszólás, aranyköpés megvan, az szinte biztos. Mi itt a jazziben zenével is szolgálhatunk, hiszen Hofi Géza, mindig is tudtuk róla, szeretett volna jazzdobos lenni, nagyon szerette a jazzt is. Előadásainak hangszerelésében Malek Miklós előszeretettel nyúl jazzes elemekhez, de mi most mást mutatunk önöknek. Volt a paródiái között is jazzes ugyanis. Az Ének óra című produkció, amelyről megemlékeztek a Cotton Club Singers tagjai májusban, amikor volt a Hofi estjük a Kongresszusi Központban. Mi most egy részletet játszunk ebből a bizonyos énekórából, amikor éppen Hofi Géza Sammy Davis Jr.-t oktatja, és magyaráz neki, utóbbi művész a Please Don't Talk About Me When I'm Gone című dalból énekel. Arra beszél rá és humorizál rá Hofi Géza, de hogy ő is énekeljen egy kicsit, meg jöhessen a Hot Cotton Club Singers, ezért aztán a Lazítani című dalt hallgatjuk meg a művész úr születésnapján, amelynek az eredeti verziójában Hofi Géza még nem volt benne, de László Boldizsár az új verzió elküldésekor elmondta nekem, hogy ma már természetesen a technológia lehetővé teszi, hogy Hofi Géza hangját is használják, hát használták is, úgyhogy most Hofi Gézáról jazzisen emlékezünk meg, jöjjön először is egy rövidke részlet az Ének órából.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Július minden szerdáján ismét megrendezik a nagy népszerűségnek örvendő borszerdákat a Magyar Nemzeti Galériában. Az öt részes programsorozat ezen a héten indul, különleges tárlatvezetésekkel, borkóstolókkal, élőzenével és a város egyik legszebb panorámájával. Az idei esték mindegyike egy-egy szín, az azurkék, az aranysárga, a pompei vörös, a toszkán zöld, illetve a gyöngyfehér és ében fekete hangulatára épül. A kiváló borokról neves hazai borászok, míg a zenei élményről kiváló jazz és komoly zenei előadók gondoskodnak majd. Péntektől vasárnapig immár 5. alkalommal rendezik meg a kórus ünnepet a Műpában. A zárókoncert különleges zenei élményt ígér, Hollerung Gábor vezényletével a Nemzetközi Fesztivál Kórus és a Budafoki Dohnányi Zenekar közösen adja elő Mozart Requiem című művét. A koncert szólistái Rácz Rita, Bakos Kornélia, Megyesi Zoltán és Kósa Lőrinc lesznek. Az esemény különlegessége, hogy a Hollerung Gábor által életre hívott Énekel az Ország program ezúttal Nemzetközi Fesztivál Kórussá bővül. Péntek este a Rákóczi téren a Józsefvárosi Jazz Fesztivál hangulatába enged betekintést az Olá Krisztián Kvartett különleges koncertje. A fiatal zongoraművész és zeneszerző saját szerzeményeire épülő produkcióban a spontán improvizáció és a modern jazz friss hangzásvilága kap majd főszerepet. Olá Krisztián mellett Olá Kálmán junior szaxofonon, Gyányi Marcell nagybőgőn, Serei Dániel pedig dobon lép színpadra. A koncert egyben ízelítő is a szeptemberben megrendezendő Józsefvárosi Jazz Fesztivál programjából. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória felé, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és a Szélkálmán tér környékén. Egybefüggő a kocsi sora a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, a budai alsórakparton a Petőfi hídtől a Szabadság hídig, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontnál. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Mától az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zicsi Jenő utca megállóját áthelyezték a Dezsőfi utca elé. A Kossuth Lajos tér felé a járatok változatlanul terelve közlekednek. Nem érintik a Zicsi Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébániára fogunk ellátogatni képzeletben, bár utána ezt mindenki megteheti személyesen is, nem képzeletben. Hol helyezkedik el ez pontosan? Aztán persze visszamegyünk időben is, ahonnan kezdődik a főplébániának a története.
2: Helyileg az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez kell mennünk, ott van a belvárosi plébánia templom, ezen a néven ismerik talán legtöbben ezt a templomot, de a hivatalos neve a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánia. Ez az a bizonyos kettős tornyú templom, amely ott van az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Templom első írásos említése 1048-ból származik, első András uralkodása alatt. Ez a templom az én egyik személyes kedvencem, el kell mondanom, ugyanis nincs még egy olyan templom a városnak, amely ennyi sok építészeti réteget hordoz. Ugyanis nem csak 1048-ig kell visszamennünk, hanem ha bemegyünk a templomba és lemegyünk az alaksorba, akkor római kori maradványokat találunk, ugyanis ott volt az Aquincumi ellenerődnek a maradványa. Hogyha a templom előtti téren körbenézünk, az utca szint alatt nagyon szépen láthatók ennek a transzaquincumi rom együttesnek a maradványai, amelyek a II.-III. századra tehetők. Tehát itt 1700-1800 évre kell visszamennünk, ez a templomnak az alsó szintje. Aztán persze maga a templom István után épült, és ahogy mondtuk, a bélyegzőnek a töredék lenyomatából ismerjük az 1048-as évszámot. Az első itt álló templomot, ahogy mondtuk, Szent István építette, és a legenda szerint abban a templomban temették el 1046-ban Gellért püspököt. Ugye Gellértől is beszéltünk már, ő az, akit a róla elnevezett hegyről legurítottak a pogány lázadók, akik ugye nem akartak keresztény hitre áttérni, tehát itt temették el Gellértet is. Aztán később az ő testét átvitték ugyan Csanádra, viszont itt őrzik a mai napig az egyik csont erekjéjét, ez ott van a főoltárba beépítve. Tehát megtekinthető. Ez az egyike a három legfontosabb erekje közül, amely itt található a templomban.
1: És akkor még el fogod mondani a másik kettőt is?
2: Elbizony, mert hogy ugyanitt találjuk például Szent Lászlónak az egyik csonterekjét, illetve Árpádházi Szent Erzsébetnek. Mind a kettőjükről beszéltünk már. De az is érdekes, hogy 1235-től már ismerjük a templom plébánosainak a névsorát is. Tehát ez szerintem egészen hihetetlen, hogy a tatárjárás megelőző időkből van már ilyen névsorunk. Aztán persze a tatárjárás ezt a templomot sem kímélte, súlyos rombolások történtek itt, és aztán a megmaradt romok felhasználásával az 1300-as években Nagy Lajos, majd Zsigmond uralkodása alatt egy nagyon szép gótikus templom épült, és ebből az időszakból származik egy 2010-ben megtalált gyönyörű szép trónoló Szűz Mária freskó. Ez egészen friss felfedezés, én még emlékszem, mikor ez szenzáció volt, és a felújítás során találták meg ezt a nagyon szép freskót, illetve ez az egyetlen olyan templomunk, amelyben van látható jele annak, hogy a török kor alatt ezt a templomot dzsáminak használták. Ugyanis van benne egy imafülke, egy mihráb nevű törökkori imafülke. Ez a templom falában volt kialakítva, és ez a mai napig megtekinthető. Nincs még egy olyan templom Budán vagy Pesten, ahol van látható nyoma a törökkori mecseteknek, úgyhogy ez is nagyon érdekes.
1: Tehát itt a feltárások és a kutatások, régészeti feltárások, azok folyamatosak?
2: 2014 és 16 között volt egy nagyon nagy régészeti feltárás. Ekkor tisztázták a padlózat alatt római és középkori maradványokat, ezt látjuk most az altemplomban. Itt alakítottak ki egy olyan bejárható teret, ahol ezt a legősibb, legrégebbi réteget is megnézhetjük. És aztán persze, hogy most már a 20. századról is beszéljünk, a templom a II. Világháború alatt is a legvégén megsérült, a főoltára az nagyon csúnyán megsérült, úgyhogy 1948-ban készült el a fő oltárképe, amelyet Molnár C. Pál készített, és ugyanitt került sor 1948. augusztus 15-én egy nagyon híres beszédre, amelyet Vincenti József tartott a főoltárkép felavatása kapcsán. Erről majd, ha eljön ez a dátum, majd beszélünk részletesebben is. Tehát a római kortól egészen az 1940-es évekig szinte minden rétegét megtaláljuk a történelmünknek, egészen elképesztő. És azt is fontos elmondanunk, hogy a templom két tornya is látogatható. Tehát fel lehet menni a belvárosi templom tornyába, és egészen különleges szögből csodálhatjuk meg onnan a várost. Úgyhogy mindenképpen föl is, le is érdemes menni a templomba.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Maier Éva festőművész, akivel a Rajzoltunk egy költeményt című kiállításról beszélgettünk. 5 és 6 óra között pedig Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője mesélt az idei, hát rendkívül mozgalmas nyárról. A Szentendrei Teátrum programjai július 19-én kezdődnek, bocsánat, egy nappal korábban, július 18-án a hagyományos gyertyaúszással, gyertyaúsztatással a Dunán. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, szép estét kívánok. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra a zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhő szakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Szondivál játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Több járásra riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Az egésznapos programon a Várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja látogatókat. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. A nap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt Ottawában félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit, Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek. Idehaza véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, Nagy-Tavaink vize 24-28 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A piron tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett. És visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akudjárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terce vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a magyar királyi államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terce vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után, napközben 27-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkőbarlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületének közelében található a vadregényes Epres kert, mely Eper fájról kapta a nevét. A művésztelep az 1880-as évek elején kezdett benépesülni. A Bajza, a Szondi, a Munkácsi Mihály és a Kmeti György utca által határolt kertet Strobl Alajos tetette rendbe, aki az első időszak meghatározó figurája volt. Az első műteremházat számos további pavilon követte, amelyek többé-kevésbé átalakítva jó részt még ma is állnak. A művészek nem csak itt tanultak és dolgoztak, de a többség az akkor még jó részt beépítetlen Sugár, ma Andrássy út környékén vett magának lakást vagy villát, így az egyetemi épületek fontos szerepet játszanak az Andrássy út környékének városfejlődésében.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján. Következik József Haydn C-dur a szórakozott szimfónia 5. tétel. Előadja az osztrák-magyar Haydn zenekar. Karmester Fischer Ádám.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult eperfáslégettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2003